pa mi 65-a, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet.

0: sloboda. Ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: a nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: szöveg, örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: Nem, egész jól dobol a srác. Ki ez a csák? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki?
0: Na. Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: Nem, egész jól dobol.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.
3: Indul a mandula!

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát még egyszer megismétlem, 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. Megismétlem, 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ébredjen velünk!
4: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: 107,1.
6: Emlékszik még a Trabantra?
7: Kedveli a Neoton slágereit?
1: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
4: A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
4: A 107,1 MHz-en.
3: Ahol
4: a régi zenék szólnak.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 70-es években.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t, éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak.
4: A lemez forog tovább.
3: A 107,1 MHz-en.
5: A régi zenék hullámhosszán.
6: A régi zenék hullámhosszán.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Hallgasson be minket
3: az interneten és a 107,1 MHz-en is.
1: Kellemes ébredést!

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Yeah!

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak. Kellemes rádiózást kíván Önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Annus Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ma a matematika záróvizsgával folytatódnak a kísérettségik Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja. Ezt Alekszandár Vučić mondta. A szerb elnök Grúziában tett látogatása során újságírói kérdésre közölte, miszerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború esetleges lezárása mit jelenthet Szerbia, és a világ számára azt mondta, hogy szerencsére békéhez vezethet, ha nem is tartós, de legalább középtávú békéhez a Közel-Keleten. A gázhálózat kiépítéséről és csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren hétfőn. Az eseményen a beruházás részleteiről, a kivitelezés jelenlegi szakaszáról, valamint a hálózatra való csatlakozás feltételeiről tájékoztatták a lakosokat. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A G csoport második mérkőzésén hiába vezetett kétszer is az Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbeknek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa-bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbeknek tartott együttes hősies védekezéséről szólt. Kicsit párás, helyenként ködös reggelre ébredhettünk. Jelenleg Szabadkán és környékén 15,5 fokot mérnek. A délelőtt folyamán változóan felhős, időnként borongós idő várható, de számottevő csapadékra nem kell készülni. A nap előre haladtával egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így hosszabb, rövidebb, napos időszakok is várhatók.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
9: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: A tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szeretettel köszöntjük a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix és Vágó Krisztina. A hangulatért és a legjobb zenékért pedig Nagy Viktor felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak. Indul a Mozaik, benne friss információkkal, érdekességekkel és természetesen jó sok zenével. Ma június 16-a van, névnapjukat ünneplik a Justinok, az Ajtonyok, a Justinák, a Ferencek, a Péterek és az Aureliánok. Ezután is szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is. Minden ünnepeltnek jó egészséget és örömteli szép napot kívánunk innen a stúdióból. Krista, tiéd a szó.
4: Köszi szépen, Bea. Hát köszöntjük a kedves hallgatókat itt a 107,1-en, és hát egy tündöklő napsütésre ébredhettünk a mai napon. Hát remélem, hogy nem lesz első. Én például hoztam esernyőt, de attól függetlenül reménykedünk benne, és azt mutatják az előrejelzések, hogy hétvégére akár 32-35, és képzeljék, 37 fokot is mérhetünk majd. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, de valószínűleg igen, így lesz, majd szép lassan tendál felfelé a hőmérő higanyszála. És amivel foglalkozunk a mai napon, az nem más, mint hát lesz egy nyereményjátékunk, minden kedden lehet majd rá számítani, amit el lehet vinni tőlünk. Egy darab 7 nap fél éves előfizetés, tényleg egy nagyszerű ajándékról van szó. 10 után fogunk játszani, és a játék egészen a mai Mozaik végig tart majd, és ezúttal ugye tegnap már említettük, amikor SMS-ben játszottunk, hogy ma viszont Facebookon, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát kell majd követni. Ahogy mondtam, 10 után indul majd a játék, és akkor tessék majd sasolni, figyelni, és majd megválaszolni a kérdést. Na már most megyünk tovább, amiről szólunk még, ugye, az elmúlt napok viharairól, jégesőiről, mégpedig erről lesz szó. Több illetékest is megkérdezünk ennek kapcsán, illetve fafaragó táborba is invitáljuk Zentára az érdeklődőket.
3: Székelykevei hagyományőrző táborról
4: így
3: is
4: van,
3: beszámolunk.
4: Így van, több táborról is. Ezen kívül egy kiállításról is szó lesz, és természetesen a belgrádi Kollégium Hungaricum programjairól is, illetve Mozaik után beszéljünk róla, benne pedig hallhatnak egy beszélgetést Blinka Anna Máriával megújulásról és motivációról. Ezen kívül ne feledjék el, hogyha KED, és ugye nyári műsorrácson vagyunk, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, tehát nincs napindító és körhinta sem, de viszont muzsikál a mozi, az lesz 18 órától Orosz Ildi szerkesztésében. Hát ez a mai penzum, tartsanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 16-án a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 33 dinár 47 para, 1 svájci frank 127 dinár 38 para, 1 angol font 135 dinár 79 para, míg az amerikai dollár középértéke 101 dinár 35 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 8 óra 37 perc, és már is következik sajtószemlénk. A Magyar Szó mai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatnak a lap hasábjain. Az első oldalon a jégeső megtépázta a termést, jelentős károkat okozott a vasárnapi vihar. Magyar kapcsolatok, támogatások, jövőkép, a vajdasági magyar közélet meghatározó szereplői vitáztak a közösséget érintő kérdésekről hétfőn. Bejelentették az iráni háború befejezését, pénteken jöhet az egyezmény hivatalos aláírása Genfben, a neheze azonban még hátra van. Magyarország újra európai országként viselkedik, Orbán Anita jelentős eredményének nevezte, hogy Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna-Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe. Éremeső Palicson hatalmas sikereket értek el az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör modern táncosai. Továbbá a labdarúgó világbajnokság eseményeiről, a birkózás legfrissebb híreiről, valamint számos további sportérdekességről is olvashatnak az újságban. A részletekért érdemes kézbe venni a Magyar Szó mai számát.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, június 16-án. 74 esztendős korában elhunyt Jelena Kolić Pajákovic, Szabadka, Belgrád úti lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottas házából. 75 éves korában elhunyt Zsivorác Stojković Szabadka, Leonardo da Vinci utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ma a matematika záróvizsgával folytatódnak a kísérettségik Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. A gázhálózat kiépítéséről és csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren hétfőn. Az eseményen a beruházás részleteiről, a kivitelezés jelenlegi szakaszáról, valamint a hálózatra való csatlakozás feltételeiről tájékoztatták a lakosokat. Röviddel a felszállás után lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzetén tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitómérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa-bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbeknek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt.
9: Ablakot nyitunk a világra.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A Mozaik második órájába léptünk. A vasárnapi heves viharok és a jégeső Vajdaság több településén is jelentős károkat okoztak. Számos helyen gyümölcsösök, szántóföldi növénykultúrák és vetések sérültek meg, sok gazda pedig néhány perc alatt a termés jelentős részét veszítette el. Hogy mekkora a kár, mely területeket érintette leginkább az ítéletidő és milyen segítségre számíthatnak az érintettek, öltek meg, sok gazda pedig néhány perc alatt a termés jelentős részét veszítette el.

0: kezdem ugye bajmokkal. Bajmok, Misicevo, Györgyén és Nagyfény körülbelül, amit meghatároztunk így a termelőkkel és a különböző mezőgazdasághoz köthető szervezetekkel egyetemben.
1: Működésbe lépett a jégelhárító rendszer, és mennyire tudta mérsékelni a károkat?
0: Hát egyelőre várjuk az Országos Meteorológiai Intézetnek a jelentését azzal, hogy hol voltak ezek a beavatkozások, de így nem hivatalosan úgy mondták nekünk, hogy dolgoztak.
1: Az első kérdéskor említette ezeket a településeket, tehát akkor érkeztek bejelentések a termelőktől, hogy milyen méretű károkról tudtak beszámolni.
0: Hát ellentmondásosak a hírek a terápről, hát attól függ, hogy kit kérdezünk, és tehát ennek alapján én most nem tudok konkrét beszámolót mondani, vagy tehát ilyen, hogy most hol voltak a legnagyobbak, egyesek szerint Vajmokon, mások szerint Tavankúton, Györgyénben, tehát ez még majd azért kialakul. Amit tudni kell, hogy az önkormányzat mit tud ilyen esetekben tenni, van egy jégvédelmi törvény, ami alapján meg van határozva, hogy mi az önkormányzat feladata ebben az esetben. Tehát egy prelimináris becslést kell 7 napon belül a kár után elkészíteni az Országos Meteorológiai Intézet felé, és a 45 nap pedig egy már akkor letisztult beszámolót kell, hogy a republikai, vagyis az Országos Meteorológiai Intézet felé küldeni, ami aztán ugye egyesíti, mert ugye beszélgettem itt topolyai kollégákkal is, és nekik is ugyanez a problémájuk. Kellene egy bizottságot, hogy alakítson az önkormányzat, ami ugye már folyamatban van, szakemberekből állott, itt leginkább ugye a szakszolgálatra, a városi szakszolgálatra kell gondolni, és a mezőgazdasági szakszolgálatra, a konkrétan most a szabadkai mezőgazdasági szakszolgálat kell gondolni, ezekből a szakemberekből egy bizottságot kell alakítani, aki majd próbálja ezt a károkat valahogy felbecsülni, mivel hogy az Országos Meteorológiai Intézet minden alkalommal, amikor van válságstábülés, tehát az első ülésen, mielőtt megkezdődne, hogy úgy mondjam, az idézőjelben a szezonja ezeknek a viharoknak, akkor egy beszámolót küld, hogy ők mennyire felkészültek, és hogy azon a terepen, amelyen őnekik van behatásuk, hogy mennyi állomás van, tehát kilövő állomás, és mire lehet számítani, tehát ez az ő beszámolójuk, és az utolsó lapon a beszámolójuknak van egy formanyomtatvány, amit abban az esetben, hogyha megtörtént a kár, akkor az önkormányzatnak ezt ki kell tölteni, tehát az azt jelenti, hogy kultúránként a terület mennyire sérült, és százalékban is kifejezve, tehát hogy mely kultúra. Ez egy nagyon nehéz feladat, bevallom őszintén, eddig ezt az önkormányzatban senki sem csinálta, mivel hogy ilyen méretű viharral még nem volt, nem néztünk szembe, úgyhogy majd megpróbálunk a feladatnak eleget tenni. Várjuk még az Országos Hidrometeorológiai Intézetnek a szakemberét, hogy jelentkezzen, hogy adjon különböző tanácsokat, hogy hogyan is lehet majd ezt összerakni, ezt a beszámolót.
1: Tehát, ha jól értem, most a legfontosabb feladat még az, hogy a gazdák jelentsék az is az önkormányzatok felé jelentsék azt, hogy mi a helyzet jelenleg a gazdaságban.
0: Igen, a mezőröket kiküldtük terepre, mivel hogy van mezőrszolgálatunk, és a mezőröknek

0: tanácsoltuk azt, hogy próbálják a viharral károsított területet behatárolni, hogy így mondjam. Tehát a termelők konkrétan nekik kell, hogy jelentkezzenek.
1: Köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Bízunk benne, hogy a gazdák minél hamarabb pontos képet kapnak a károkról, valamint a rendelkezésükre álló lehetőségükről.
0: Még egy kicsivel kiegészíteném a mondandómat, tehát ez a beszámoló, amit az Országos Meteorológiai Intézet felé fogunk elkészíteni, ez nem fog ott abba maradni, tehát ők egy egységes tehát beszámolót fognak a kormány felé küldeni. Tehát, hogy tudják a gazdák, hogy ez a procedúra, amit tiszteletben kell tartani, és a kormány fog valamilyen döntést hozni. Tehát az önkormányzatok ebben az esetben a feladatát azt leírtam, tehát elmagyaráztam, és a kormány fogja eldönteni, hogy a további lépéseket, hogy mik legyenek.
1: Köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Több hullámban érték el zivatargócok Vajdaság északi részét. Baja környékéről egy szupercella is érkezett a tartomány északi részére, ahol nem volt jég, ott az erős szél okozott gondokat, megdőltek az aratás előtt álló árpa és búza parcellák. A hétfői beszámolók szerint Magyarkan is a község szerencsésebb helyzetbe került. A térség az utóbbi időszakban kevés csapadékot kapott, de a helyiek szerint most talán örülni lehet annak, hogy nem érte el őket a jéggel érkező zivatargóc. A község Oromi határában 9 liter csapadékot mértek, az aratás pedig a napokban ismét folytatódhat. Ezt nyilatkozta Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke, aki kérdez Rafek Violetta.
1: Ha jól tudom, Magyar Kanizsa község megúszta a jeget.
2: Igen, ezt tudom bizonyítani, mivel község területén élünk, különösen Orom helyi közösség területén. Itt nálunk 9 liter csapadékot mértünk. Tűrhetően csendes eső esett, tehát nem nagy szélviharral, elég szép csapadék hullott, még ma reggel is csepergett az eső, és hát hasznosnak tűnik, mert úgy látszik a gabona talpon maradt, tehát nem döntötte meg a szél, jeget nem kaptunk egyáltalán, apró szemű jég sem esett, kárt a talpon álló gabonában nem okozott, egy kicsit több csapadék is elkallódott volna, de elégedjünk meg ezzel. Lényeg az, hogy a jégverés kárt nem okozott, hiszen itt a küszöbön az aratás, csak épp a hőmérséklet emelkedést várjuk, hogy megszáradjanak a szemek, és akkor az árpától kezdve úgy gondolom folytatólag lehet majd folytatni a búzákkal is. Ez majd az elkövetkező napok hőmérsékletét nek a következményében fog bebizonyosodni. Amint megszárad a talaj és a szem, akkor teljes mértékben beindulhat az aratás. Nagy gond ez a jégverés, hallottam én is, hogy a távolabbi községekben elég erős jégverés volt, amely megrongálta a termés, sőt helyenként talán nagy százalékban tönkre is tette. Nagyon nagy gond, hiszen a gazdálkodóknak nagyon nagy befektetés van az őszivetésekben, úgy a tavasziakban is, mert tudjuk, hogy az input anyagok nagyon-nagyon megdrágultak, a termény ára pedig rendkívüli alacsony, tehát itt a termés mennyiséggel tudták volna a gazdálkodók pótolni esetleg a jövedelmet megvalósítani, vagy esetleg a plusz nullán maradni, ami azt illeti, hogy a befektetések megtérüljenek, és hát egy csöpnyi, ha maradt volna ellenben, hogyha a mennyiség tönkrement, vagy nagy mértékben megrongálódott, akkor már ezt az esélyt is elveszítették a termelők. Ez az esztendő rendkívül nehéz a termelőknek, hiszen tudjuk, hogy a tavasz és a szárazság nagyon-nagyon megrongálta a növényeket, különösen itt a környékünkön elkezdett a gabona az őszivetés alulról száradni, majd később az erős meleg folytán látszott, hogy felülről is már az zászlós levelek is száradtak, tehát alig-alig tudott kikolászolni, alig-alig tudott szemet hozni, nagyon nehezen tudta a szemet megnevelni. Ez a mennyiség, ami van, ezt nagyon-nagyon meg kellene becsülni, ez a mennyiség nem ezt az árat érdemelni meg, és különösen a termelők munkája, mert itt rendkívüli nagy odafigyelés is, nagyon nagy befektetés volt szükséges, hogy a termelők ezt az eredményt el tudják érni.
1: Egyébként milyenek az eddigi hozamok Magyar Kanizsa területén, ami az árpát illeti?
2: Az árpákat igen, elkezdték aratni az emberek, ott a 30 mázsa körüli holdankénti termés megvalósul. Én úgy érzem, úgy gondolom, bár ezt majd a tapasztalat fogja megmutatni, a búza sem ad többet, még talán nagyon pozitív lesz, ha a 30 mázsát megadja holdja. A búzák jobban megszenvedték a szárazságot, elsősorban, hogy mint mondottam, a szalma nem tudta kinevelni rendesen a termést, annyira száradt a szalma hőségben. Azután pedig volt 2-3 nap, amikor 30 pár fok meleg volt, az úgy gondolom, valamennyire a szemmet megrántotta, összerántotta, amelynek folytán a hektoliter súly sem lesz egészen megfelelő. Ellenben ezt majd, mint mondottam, a tapasztalat fogja megmutatni a következő napokban, amennyiben a hőmérséklet emelkedik és elkezdődik az aratás, akkor fog meglátszani. Minden esetre az már talpon állva is látható, hogy az árpák nagyon hozamot tudnak adni. Az ár pedig olyan, amilyen, el kell fogadnunk, mert nem tudunk hogyan harcolni, mert már a magasabb árakért itt egyedül az állami támogatások tudják egy kicsikét pozitívan tartani a termelőket, amennyiben az állami támogatásnak minden módját be tudják, minden kívánalmát be tudják teljesíteni, és meg tudják valósítani. Nagyon sajnos, hogy erre jutottunk, mert a termelők megszokták, hogy a saját munkájuk jövedelméért várják a pénzt, nincs szükség külön ajándékpénzre, a lényeg az, hogy a munkájuknak az eredménye megtérüljön. Mindenkor ez a leglényegesebb.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információk.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Egy fontos közérdekű információval érkezem. Nagel Lámi Valéria helyi polgári jogvédő ugyanis ügyfélfogadást tart június 17-én szerdán a Hajdújáresi helyi közösség épületében. Az érdeklődőket délelőtt 9 és 11 óra között várják, ahol lehetőség nyílik kérdéseik, panaszaik és jogi jellegű problémáik személyes megbeszélésére. Ha valaki segítséget vagy tájékoztatást szeretne kérni, érdemes élni a lehetőséggel.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Kicsit párás helyenként ködös reggelre ébredhettünk a korai reggeli órákban, de a nap már mostanra sok helyen áttört a felhőket, jelenleg Szabadkán és környékén 22,5 fokot mérnek. A délelőtt további részében többnyire napos, kellemes időre számíthatunk, csupán időnként jelenhetnek meg kisebb gomoly felhők az égen, csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan egészen 26-27 fokig emelkedik. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a híreket követően friss határhelyzettel, közlekedési információkkal és nyereményjátékkal is érkezünk. Ha pedig útközben rendőri ellenőrzés, sebességmérést lát, vagy friss információjuk van a határátkelő forgalmáról, írjanak nekünk a 066 36 36 33-as telefonszámra. Várjuk észrevételeiket, hiszen együtt mindig napra készebbek lehetünk.

0: Van még a világon!
1: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
2: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
1: Miért?
3: Miért ne?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerbiai kőolajipari vállalat és a magyarországi MOL közötti esetleges megállapodás kapcsán semmi sincs lezárva addig, amíg azt Oroszország jóvá nem hagyja, ezt Alekszandár Vucic mondta. A szerb elnök Grúziában tett látogatása során újságírói kérdésre közölte, miszerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború esetleges lezárása mit jelenthet Szerbia és a világ számára. Azt mondta, hogy szerencsére békéhez vezethet, ha nem is tartós, de legalább középtávú békéhez a Közel-Keleten. Ha csak az olajárakat nézzük, az 94,5-ről 83,5 dollárra esett egy nap alatt. Ez óriási különbség, magyarázta. A szerbiai kőolajipari vállalatról szólva Vucic elmondta, hogy a MOL-lal kapcsolatos ügyben a szerb és a magyar kormány döntése mellett egy harmadik fél, Oroszország jóváhagyása is szükséges. Ha ez is megvalósulna, akkor a közel-keleti feszültségek enyhülésével együtt ez nagyon jó hír lenne, tette hozzá. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a, vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, tehát ma lép hatályba. Ma a matematika záróvizsgával folytatódnak a kísérettségik Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat.
8: Sport.
9: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerenduli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbnek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, még ma is változékony időjárás várható Szerbiában, szerdától azonban megérkeznek az igazi nyári hőmérsékletek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.
5: terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
10: Friss hírek minden órában.
11: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
14: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
18: Reklámot hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Most nézzük, mi minden vár még önökre a mai Mozaikban. Hasznos információk, érdekes beszélgetések, ahogy már megszokhatták, és nyereményjáték is színesíti majd a délelőttöt. Ma egy fél éves 7 nap előfizetés sorsolunk ki. A kérdésünk a következő. A hét melyik napján jelenik meg a 7 nap? A helyes választ írják meg a Facebook bejegyzés alá, mi pedig a műsor végén kiderítjük, hogy ki lesz az a szerencsés, aki megnyeri majd ezt. Játszanak velünk, figyeljenek ránk, és lehet, hogy ma önökhöz kopogtat a szerencse.
3: Úgyhogy érdemes velünk játszani, ahogy Beó is elmondta, a Facebookon fogunk játszani a mai napon, tehát írjanak nekünk, nem is oly sokára, pár percen belül már is kikerül a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalára, azt kell keresni, és akkor induljon a játék, és nagyon sok mindennel készülünk még önöknek, táborokba is invitáljuk önöket, ezen kívül még közérdekű információval is jövünk, úgyhogy érdemes velünk tartani, amit még fontos elmondani a mai nappal kapcsolatosan, egy kis időjárás, már is 23 fokot mérhet Szabadkán és környékén, mégpedig az elkövetkezendő napokban szép lassan kúszik majd felfelé a hőmérő higanyszála. Ha minden igaz, és jók az előrejelzések, akkor a hétvégén elérhetjük akár a 36-37 fokot, igazi kánikulában lesz részünk. Hát az első kánikulás napok megérkeznek. Majd egy kicsit szomorúan vettem ezt tudomásul, mégpedig ez egy kellemes időjárás lenne, egy 27-30 fokos csúcs. Na de, erre kell készülni, már pénteken akár 32-34 fokot is mérhet, és ez a hétvégére majd kulminálódik is, illetve a jövő hét elejére, amire még figyelni kell, hogy holnap szerdán az esernyőket, esőkabátokat nem otthon hagyni, és a mai nappal bezárólag, ami az időjárást illeti, nem várható fronthatás, illetve az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és ami még nagyon fontos, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk nagyon sok friss gyümölcsöt, zöldséget, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Már is megyünk tovább Beával, legyenek itt velünk!

0: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Murray Head One Night in Bangkok slágere után közérdekű információkkal folytatjuk. Bács-Fekete-hegyen ma június 16-án 11 és 12 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Testvériség utca, valamint a Verbászi út egy részén. Topolyán pedig 13 és 14 óra között kell áramszünetre számítani a Bácska utca és a Rákóczi-Ferenc utca egyes szakaszain. Az érintett fogyasztók megértését köszönik. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat tájékoztatása szerint Misityevó ma és holnap reggel 8 és 14 óra között hálózatöblítési munkálatokat végeznek. A munkálatok idején csökkent víznyomásra, illetve időszakosan zavaros vezetékes vízre lehet majd számítani.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát még egyszer megismétlem, 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. Megismétlem, 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Mielőtt folytatnánk műsorunkat, egy fontos közlekedési információ következik. A rendőrség sebességmérést végez Szabadkán a Strossmayer utcában, valamint a Majsai úti iskola közelében is, és Györgyénben, szintén az iskola közelében, és Tavankúton. Kérjük, vezessenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, és legyenek türelmesek a közlekedésben. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra is az utakon.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig visszatérünk a megszokott tartalmakkal. A folytatásban a zentai fafaragó és kreatív alkotóművészeti táborról is szó lesz, ahol idén is számos újdonsággal várják majd a részvevőket. Emellett délbánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc és népzenei táborról is beszámolunk Székely Kevéről. Ne feledjék, javában tart a játékunk a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, így SMS-ben nem fogadjuk most a helyes válaszokat. Válaszoljanak a kérdésünkre Facebookon, és nyerjenek egy fél éves 7 nap előfizetést. A sorsolás a műsor végén lesz, így még van idő bekapcsolódni. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan ismét jelentkezünk.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Georgiában tartózkodik a szerb elnök Alekszandar Vučić látogatásának második napján a georgiai kormányfővel, a parlament elnökével, valamint a két ország delegációinak tagjaival tárgyalt Tbilisziben. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok és az együttműködés további erősítése áll. A szerb elnök a látogatás második napján a főváros kormányépületében találkozik a georgiai miniszterelnökkel, majd a két ország delegációinak megbeszélésével. Élésére kerül sor Vučić és Kobahidze jelenlétében, utána közös sajtótájékoztatót tartanak. A szerb államfő később a georgiai parlament elnökével is tárgyal, majd ellátogat a Kaheti régióba. Alekszandar Vučić szerdáig tartózkodik hivatalos látogatáson Georgiában, és egyébként ez az első hivatalos látogatása az országban. Ma a matematika záróvizsgával folytatódtak a kísérettségig Szerbiában, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. A záróvizsgát általában az általános iskolákban szervezik meg, minden padban csak egy tanuló ülhet. A vizsgára kötelező magukkal vinniük a szükséges írószereket, a bizonyítványfüzetet, valamint az azonosító matricákat. A vizsga ideje alatt más iskolák pedagógusai látnak el felügyeleti feladatokat. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai Telekom vezérigazgatója Vladimir Lučić. Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak a következő időszakban meg kell kötnie a megállapodásokat a Nyugat-Balkán országaival, ezt követően pedig a roaming szabályokat be kell építeni a jogrendbe, hogy azok minden szolgáltató számára kötelezővé váljanak. Lučić elmondta, hogy a roaming mint otthonrendszer azt jelenti, hogy a felhasználók az EU bármely országában ugyanazt a csomagot használhatják, mint saját országukban, és nem kell magasabb díjakat fizetniük a tarifákért. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon. A június 21-éig zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Egyetlen felelőtlen döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja, írja a polisz.hu.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, még ma is változékony időjárás várható Szerbiában, szerdától azonban megérkeznek az igazi nyári hőmérsékletek, az ország délnyugati és déli területein felhős időre, időszakos esőre, záporokra és zivatarokra lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
9: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: A folytatásban most egy olyan nyári táborról lesz szó, ahol a kézügyesség, a kreativitás és a természet szeretete is találkozik. A fafaragó és alkotó tábor résztvevőit kreatív foglalkozások, fafaragás, új programok és sok közös élmény várja a természet közelségében. Hogy milyen újdonságokkal is készülnek az idei táborban és kiket várnak, arról Bővíz Szilárd szervezőt kérdezem. Üdvözlöm a műsorban!
5: Üdvözlöm én is önöket!
4: Meséljen egy kicsit az idei fafaragó és alkotó táborról. Milyen élmények várják majd a résztvevőket?
5: Hát elsősorban Lurkó táborral indulunk holnap, szerdán. Ez egy ittalvos tábor, Tisza partján történnek az események, két helyszínen, ahol alszunk, a Puskás fafaragó tanyán is mi nálunk Bővízéknél, ugye egy kis vikendház Tisza part mellestékkel, hajóval, itt pedig történik majd a horgászás, egy kis sárkunyhóépítés, halászléfőzés, stb. Majd hétvégén, pénteken kezdődik az alkotó és fafaragó tábor, délután 14 óra kezdettel, ahol kosárfonás, agyagozás, dobkör, tábortűz, grillezés a szülőkkel este, majd szombaton folytatódik a program, egy bizonyos, ugye a fafaragás jelleget megtartsuk, sámli készítése, a sámliknak teljesen a lábát ki kell, hogy faragják, az időszerkezetet.
4: De ezt haza is vihetik később, kell, hogy... ugye?
5: Kérem?
4: Ezeket majd haza vihetik? Amiket elkészítenek?
5: Persze, minden tárgyat, amit készítünk, mindig hazavihettek. Tehát mondjuk a kerámi anyagokat ugye bálintik, kisütik, és akkor utána kapják el, de tavaly például íjparítja, cserépfestés történt az idén, és lesz ezeket, mint hazavihetik a gyereket. Tehát úgy készülünk mindig, hogy legyen egy kis ajándékcsomag nekik, egy kis puttonyuk, amivel haza tudnak majd menni.
4: A leírásban szerepel, hogy újdonságok is lesznek. Mik lesznek még ezek?
5: A gyereket. Tehát úgy készülünk mindig, hogy legyen egy kis ajándékcsomag nekik, egy kis puttonyuk, amivel haza tudnak.

0: tehát például ilyesmi, vagy ez a sárkúnyhó építés, vagy a vesszőszedéstől kezdve az összeállításig végig megcsináljuk a folyamatot. Mert sokszor az volt a gond, hogy a kisebb programok nem mindig egyidejűek fejeződtek, és akkor várni kellett a gyerekeket. Hát fejlődünk, ugye ezt most már lassan 7-8 éve csináljuk a távol, és látjuk, hogy milyen irányba kell, hogy haladjunk, hogy mi teljesítmény, az előadók teljesítménye mekkora, meg hogy mi a gyerekeknek a kapacitása, tehát hogy mi az, amit meg tudunk velük csinálni, el tudjuk készíteni a tárgyakat, hogy egy kis játékot is bevonunk, lesz íjászat, lesz középkori Becsei Járfék által bemutatott lovagi eszközök, úgymond lovas eszközök is, és harci szerszámok.
1: Tehát sok lesz program, a
0: gazdag programmal fogunk jelentkezni az idén is.
1: Napjainkban a gyerekek gazdag... ugye sok időt töltenek a képernyők előtt, de mit jelenthet számukra ez a néhány nap a természetben, és kiknek ajánlják elsősorban ezt a tábort? Kell-e valamilyen előzetes tapasztalat esetleg a részvételhez?
0: Hát valójában úgy is reklámoztuk, hogy digitális detox, tehát mi nem engedélyezzük az elektronikai eszközök használatát a tábor folyamán. Koncentráljunk a természetre, koncentráljunk egymásra, tehát az emberek abban a pillanatban lekapcsolnánk a netet, elkezdenénk újból beszélgetni még a szomszéddal is, akit csak úgy futólag összeköszönünk, ha ütközünk. Tehát itt nekünk ez a lényeg, hogy tényleg halljuk a madárcsi csernést, nézzük meg a vízparton, milyen élőlények van, az a természetet járjuk. Próbáljuk meg megszimatolni, hogy a tavasz, a nyár milyen illatokat hoz nekünk. Tehát a gyerekeket egy kicsit visszavezényeljük a természetbe, és az alapösztönöket egy kicsit megbizselektetjük. Tehát ez volna
1: ez a barátkozásról is.
0: De hát így van. Tehát ezek az esti táborban a csillagnézés, a tábor tűz, ez azért olyan élményeket ad, amit nem fognak az életbe elfelejteni, én úgy gondolom.
1: Mennyire népszerű a tábor? Tudjuk, hogy már több éve megrendezik, de vannak-e még szabad helyek az érdeklődők számára? Meddig lehet jelentkezni? És mit kell magukkal vinniük?
0: Alig-alig. Tehát szintetelt ház van. Vannak visszajárók, ugye vannak, akik már kiöregedtek, úgymond a táborból, tehát tényleg 3-4 évig jártak, és most már azért, tehát a 15 éves már elhagy bennünket, ő másfelé irányul, de az általános iskolás korosztály, ez frissül állandóan, tehát mindig vannak új tagok. Szájhagyomány alapján is megy a reklámok Facebookon, a social médiában, ha lehet így szépen fogalmazni, plakátokat, szórólapokat hagytunk az iskolákba, zent a környékén. Tehát nem nyújtózkodunk tovább, mert a kapacitásunk ugye behatárolja a lehetőségeinket. Tehát nem tudunk nagyobbak, sokkal nagyobbak lenni.
1: Végezetül csak mondjuk el még egyszer, hogy hogyan és hol lehet jelentkezni, és hol találhatók meg a legfontosabb tudnivalók. Esetleg kell-e valamit magukkal vinniük, és egyébként hány éves korosztály tud jelentkezni?
0: Tehát a lurkótábor az 10 éves kortól működik meghatározott személlyel, tehát létszámmal úszni tudó gyermekeknek. Még mai nap jelentkezést tudjuk fogadni, holnap kezdődik a tábor. Tehát a Facebookos oldalunkon, Dente Interkulturális Központ oldalon látjátok a plakátokat, ott van telefonszám és elérhetőség, QR kód, azzal be tudtok lépni, és ki tudjátok tölteni a lapot, a jelentkezési lapot, ugyanúgy az alkotótáborra is, a hétvégi táborra. Tehát oda még van pár helyünk, tehát akit érdekel esetleg, az nyugodtan jelentkezem, vagy személyesen felhív telefonon, úgyis meg tudjuk beszélni, útmutatót adok, hogy kell bejelentkezni.
1: Köszönöm, hogy ismertette a program részleteit, tehát hallották, a Lurkóház programjaira még a mai nap folyamán lehet jelentkezni, de végesek a helyek. Sok sikert a szervezéshez, a gyerekeknek pedig majd tartalmas élményeket és jó szórakozást kívánunk majd a táborban.
0: Köszönjük szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A következő percekben arról számolunk be, hogy a nyár egyik legfontosabb közösségi eseményére készülnek Székelykevén. Július első hetében ismét megrendezik a délbánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc és népzenei nyári műhelyt. A részletekről Győrfi Klárával, a délbánsági szorványközpont munkatársával beszélgetek. Köszöntöm a Mozaikban.
4: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
3: Kezdjük talán azzal, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket a hagyományőrző és közösségépítő táborokban.
4: Az idei táborban a résztvevőket néptánc és népzenei foglalkozások, kézműves műhelyek, hagyományőrző játékok, közösségi programok, vetélkedők és esti szórakoztató rendezvények várják.
3: A néptánc és a népzene mellett hallhattuk, hogy anyanyelvápolás is fontos szerepet kap. Csináljunk egy kedvcsinálót a hallgatóknak, hogyan kell ezt elképzelni, milyen foglalkozások várják majd őket?
4: Hát mivel közösségükben egyre több az olyan gyerek, aki keveset tud magyarul beszélni, vagy egyáltalán nem tud magyarul beszélni, akkor a hagyományos anyanyelvápolás nem egyszerű tanórák folyamatában fognak lezajlani, hanem interaktív játékos foglalkozásokon, meséken, verseken, kommunikációs feladatokon között, énekléseken, népdalok tanulásán keresztül fejleszthetik majd a gyerekek a magyar nyelvi tudásukat.
3: Amelyre igazán szükség is van, de kik jelentkezhetnek a táborba? Milyen korosztályt várnak?
4: Hát a táborban elsősorban a délbánsági magyar gyerekeket és fiatalokat várjuk. Nincs korhatár, jelentkezni mindenkinek lehetséges, óvodás, alsós, felsős tagozatok, illetve középiskolás korosztályok számára is számos programot kínálunk.
3: Összesen hány gyermek vehet majd részt ebben a táborban?
4: Hát a jelentkezőktől függően már volt olyan eset is, hogy 80 gyerek is jelentkezett a táborban.
3: El tudjuk-e mondani, hogy kik vezetik majd ezeket a foglalkozásokat? Hogy néz majd ki a napjuk a gyerekeknek?
4: Hát a foglalkozásokat Csonka Ferenc van megbízva a vonos hangszerekre, Flaman István a citera oktatásra, Szabó Anna Mária népi énekre, Erdély Lenke és Lukács Imre az egyik néptáncoktató páros, a másik néptáncoktató páros Kosnás André és Kosnás Árpád, és majd Micsik Béla és Torjai Zita is velünk lesz két napig, ők a kézimunka bemutatására lesznek megbízva.
3: Tehát sok minden lesz majd. A tábor, tudjuk, hogy évek óta fontos találkozási pontja a délbánsági magyar fiataloknak, ahol a hagyományőrzés, az anyanyelvápolás és a közösségépítés is egyszerre kap fontos szerepet, de mióta szervezik meg rendszeresen ezt a tábort? Hogyan alakult és bővült a program az évek során?
4: Hát a délbánsági hagyományőrző és közösségépítő tábor kb. 30 évre visszamenőleg került megszervezésre. Először Kriszbai Hajnalka versecről indította útjára. Évekig fehér telep adott otthont, aztán néhány év kihagyás után 2017-ben négy délbánsági egyesület összefogásával újraindult. Ebben az évben 35 és 40 gyerek között vett részt, és két csoportban zajlott a foglalkozás. Évről évre nőtt az érdeklődők száma, így 2019-ben 75 táborozó volt. 2021-ben Horváth Gizella és Györfi Sándor szervezésében újra megvalósult a tábor. Ebben az évben kis- és nagytáncsoport, vonos hangszerek és népének oktatás zajlott a táborban. Majd 2024-ben a délbánsági egyesületek összefogásában Székelykevén lett megszervezve a tábor, körül 80 jelentkezővel. A székelykevei közösség jelentős munkát vállalt magára. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fő koordinátora a tábor szervezésének, az Űrményházi Közművelődés Egyesület vállalta magára a pénzügyek koordinálását, és mellette a délbánsági szorványközpont központ is belesegít a tábor szervezésébe.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy évről évre folyamatosan van rá igény és érdeklődés, és a gyerekek örömmel jönnek ebbe a táborba.
4: Így van.
3: Mondjuk el végezetül még azt is, vagy hangsúlyozzuk ki, hogy mikor és hol rendezik meg a tábort, illetve hogyan és hol lehet jelentkezni.
4: A Dilbánsági Hagyományőrzés Közösségépítő Tábor 2026. július 4 és 8-a között kerül megszervezésre Székelykevin. A táborba az érdeklődők online űrlap kitöltésével tudnak jelentkezni. A fontos hír az, hogy a jelentkezési határidő meg lett hosszabbítva, így még van lehetőség csatlakozni azoknak is, akik eddig nem tudtak jelentkezni.
3: Györfi Klárának, a Délbánsági Szorványközpont munkatársának köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom, hogy az idei tábor is sok élménnyel, új barátságokkal és maradandó emlékekkel gazdagítsa majd a résztvevőket.
4: Nagyon szépen köszönjük!

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.
1: Cserháti Zsuzsától hallottuk a Porsche Szerelem című dalt, és ha már a szerelemnél tartunk, úgy tűnik az időjárás is a kegyeibe fogad bennünket ma. Hamarosan jelentkezik a déli híradó a nap legfontosabb eseményeivel, de előtte azonban nézzük, milyen idő vár ránk a következő órákban. A mai napon többnyire napos és kellemes időre számíthatunk, a legmagasabb hőmérséklet Vajdaság szerte 25 és 27 fok között alakul. A délutáni órákban helyenként ugyan megnövekedhet a gomoly felhőzet, de ezekből csapadékot nem jósoltak. A magasabb páratartalom elsősorban az asztmával, a légúti megbetegedésekkel élők, valamint az idősek szervezetét terhelheti meg. A mai napon ezért érdemes fokozottan odafigyelni a szervezet jelzéseire. Ne feledjék, dübörög nyereményjátékunk a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán. A helyes választ beküldők között a műsor végén egy fél éves, 7 nap előfizetést sorsolunk ki. Most pedig következzenek a hírek, a híradó után pedig várom Önöket vissza a Mozaikban, friss információkkal, érdekességekkel és sok jó zenével.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Zajlanak a kísérettségik Szerbiában. Jégverés volt több vajdasági településen, a termés megsínylette az ítéletidőt, és a gázhálózat kiépítéséről, valamint csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Megkezdődött a nyolcadikosok záróvizsga folyamata Szerbiában, ma a matematika záróvizsgával folytatódtak a kísérettségik, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tesztet a diákok. Hétfőn anyanyelvből írtak kísérettségit az általános iskolát befejező tanulók. Balázs Zita riportja.
2: A diákok többsége már egy óra alatt befejezte az anyanyelvi záróvizsga feladatlapját, mivel az iskolában alaposan felkészültek valamennyi feladattípusra. Az általunk megkérdezett palicsi nyolcadikosok szerint az idei kísérettségi nem volt nehéz. Kis Dominik.
3: Igazából annyira nem volt nehéz, de azért volt nehéz feladat is, ugye a végén az utolsó feladatok azok a nehezek. Karikázós is volt, meg amit kellett írni, az is volt, úgyhogy úgy közepesen nehéz volt.
4: Neked melyik feladat volt a legnehezebb, vagy a legkönnyebb?
3: Hát nem tudom most így, mert igazából az elején ugye volt legkönnyebb, meg volt a közepén is könnyű, csak úgy keverve.
2: Vidaluca nagyon sokat készült a záróvizsgára, így az első feladaton kívül egyik sem okozott különösebb fejtörést számára.
5: Nagyon sokat készültem rá, tehát szerintem nem volt olyan nehéz. Az eleje, az első feladat, az nehéz volt. Igazából az ilyen megijesztő feladat volt szerintem, de aztán volt egy kis irodalom, volt egy kis, nyelvtan, és amúgy nem volt nehéz szerintem, úgyhogy...
4: Mi volt ez az első feladat, ami ilyen megijesztő volt?
5: Voltak benne szavak, és például meg kellett mondanod, hogy mi a jelentése annak a szónak. Például fantasy, akkor tudnod kellett, hogy az a fantasztikus regény vagy film.
2: A Palicsi Miroslav Antich általános iskola 54 nyolcadikos a vizsgázik idén, közülük 30-an magyar, 24-en pedig szerb nyelven teszik le a záróvizsgát. A diákok az elmúlt évek során folyamatosan készültek az anyanyelvi tesztre, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a vizsgán. Sörös Márta, a Palicsi Miroslav Antich általános iskola igazgatója.
6: Nagyon lelkiismeretes kolléganővel, szeptember 1-től biztos, tehát folyamatosan csinálták a teszteket, az előző évek fölméréseit. Nagyon alaposan, sokszor megcsinálták, de már lehet, hogy nem csak 8-ba, hanem folyamatosan az egész első éves tanulmányaik során kolléganő tapasztalt és tudta, hogy milyen kérdések azok, amelyek majd előfordulhatnak ezen a záróvizsgán.
2: Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskolát, számukra pedig több mint 71 ezer férőhelyet biztosítanak a középiskolák. Dejan Vuk Stankovic, szerb oktatási miniszter. Ez egy olyan teszt, amelynek célja, hogy képet adjon a tanulók tudásáról és képességeiről, valamint segítsen meghatározni a továbbtanulásuk irányát, illetve a középiskolai választásukat, legyen szó gimnáziumokról vagy szakközépiskolákról. A szakközépiskolában 40 ezer tanuló számára van hely. A gimnáziumokban körülbelül 17 ezer, a speciális iskolákban mintegy 3 ezer, míg a művészeti iskolákban körülbelül 1700 diák számára biztosított férőhely.
7: A diákokra még két teszt vár. Kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írják meg záróvizsgájukat.
2: Az utóbbira a gyerekek 5 tantárgy közül választhatták ki azt, amelyikből a legbiztosabbnak érzik tudásukat. Ezek a fizika, a kémia, a történelem, a biológia és a földrajz voltak. Az előzetes eredményeket június 19-én, a véglegeseket pedig június 22-én teszik közzé.
1: Jégeső pusztított vajdaság több településén is, az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára, egész ültetvények semmisültek meg percek alatt, a gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés odalett, a viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. Halász Zoltán riportja.
8: Heves vihar tombolt vasárnap délután Zentagonaras környékén. A parcellákat teljesen elverte a jégeső. Ali Róbert termelő szerint több tonna megy veszett kárba.
9: Tulajdonképpen ebbe a parcellába két parcellán két ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, be van 11 ezer fa. Most, hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 000-et, egy 8-10 kilós átlaghozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
8: A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte. Januskó Maja, zentagonorosi tejtermelő.
0: Azt nézzünk, hogy a zárpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, nagyon levette a kalászokat. A napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
8: A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
10: Már sáros, lacsakos időben, de ahol mi ki tudtunk jutni, ott, hogy hívják, látszott, hogy ki lett szaggatva a kukorica, a földét szabdosva, szóval borzasztó nagy kár, az alsó levelek azok teljesen le lettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajt, tehát vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtű kezd el minden, akkor már jönnek a bogarak és minden, tehát itten nagy szenvedés lesz, hogy lesz-e termésség, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
8: Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
11: A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy szakemberek kellene, hogy legyenek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni.
8: A jégeső nem csak Zentagonoros és Topolya környékén pusztított, a bajmaki határban is hatalmas a kár.
1: A gázhálózat kiépítéséről és csatlakozási lehetőségeiről tartottak lakossági fórumot Csantavéren. Az eseményen a beruházás részleteiről, a kivitelezés jelenlegi szakaszáról, valamint a hálózatra való csatlakozás feltételeiről tájékoztatták a lakosokat. Csernai Panna és Bálint Csaba beszámolója.
12: A beruházás Szabadka 15 kültelepülését érinti. Az illetékesek a fórumon elmondták, hogy a projekt jelenleg az előkészítő szakaszban tart. A rendezvényen a résztvevők feltették kérdéseiket. Emellett magyar és szerb nyelvű tájékoztató kiadványt is kaptak a csatlakozás részleteiről. Fehér Opletán Zsolt, Csantavérről.
13: Beszeretném veled, ez már évek óta. Már voltak előbb is ígéretek, hogy majd lesz Csantavéren, akkor elmaradt, vezetékek lerakva. Tehát ez egy kicsit most, ami sokakat basszant a faluban, az a sok túrás-fúrás, hogy már másodszor, de hát egyszer ez is elmúlik, és maga a gáz pedig szerintem hasznos. Igaz, hogy most per pillanat egy kicsit ebben is krízis van, mint mindenben, az üzemanyagban is, és a többi dolgokban, de hasznos. Különösen nekünk, akik már lassan így korba érünk, idősödünk, nem kell a fát hasogatni, hordani.
12: Az érdeklődők előszerződés aláírásával már most jelezhetik csatlakozási szándékukat. Ebben az esetben arra is lehetőség nyílik, hogy a gázvezetéket már a parcellájuk határáig kiépítsék. Azok pedig, akik a munkálatok ideje alatt élnek ezzel a lehetőséggel, kedvezményben is részesülhetnek. Góli Csilla, szabadkai alpolgármester.
14: Amikor arra kerül a sor, hogy a sárga doboz is kiépüljön, illetve elhelyezzék a házon, akkor 20% kedvezményre lesz lehetőségük. Tehát itt mondjuk egy átlagos háztartásnál maximum 150 négyzetméterig 980 euróról beszélünk. Ennyi a Szerbia Gáznak az illeték a csatlakozáshoz, tehát a vezetéktől a sárga dobozig, és erre kapnak 20% kedvezményt azok a polgár, akik már ezt az előszerződést, illetve valamivel kevesebb, mint 6000 dináros illetéket most, illetve a teljes vezeték kiépítéséig jelzik, hogy szeretnének élni a lehetőséggel, és ezt az előszerződést aláírni.
12: A fejlesztést a szerbiai gázművek valósítja meg, a beruházás összértéke megközelíti a 40 millió eurót. Milan Zdravković, a szerbiai gázművek üzemeltetési igazgatója. Itt arról van szó, hogy Szabadka teljes külterületi részén összesen mintegy 500 kilométer hosszú hálózat épül ki. Maga a hálózat megfelelő kapacitással rendelkezik. A most megkezdett beruházás a következő 2 év során megvalósulhat, és gyakorlatilag minden érdeklődő számára lehetővé teszi a csatlakozást. Mindenki, aki szeretne, rákapcsolódhat a gáz elosztó hálózatra. A lakosok a csatlakozás feltételeiről, a szükséges kérelmek benyújtásáról és a szerződés kötésről a csantavéri helyi közösségben érdeklődhetnek.
1: Az utóbbi évtized legfeszültebb televíziós vitájának lehettek a szem- és fültanúi azok, akik hétfő este a Pannon TV közbeszéd című műsorát követték a televízióban vagy a Pannon RTV Facebook oldalán. Először ült egy asztalhoz a vajdasági magyar politikai élet négy meghatározó szereplője, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, illetve Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, hogy a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről, a magyar kormánnyal fenntartott viszonyról, a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreiről és a szerb-magyar kapcsolatokról mondja el véleményét. Aki lemaradt a vitáról, az a Szabadkai Magyar Rádióban a Deles híradó végén egy hosszabb összefoglalót hallgathat meg ebből, de a pannonrtv.com-on a teljes vitaműsort is visszanézhetik. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyar Kanizsa idén is támogatja a termelőket. Emléktáblát avattak a Szabadkai Zeneiskolában, és megkezdte a felkészülést a TSC labdarúgó csapata. Jönnek a részletek. Idén is több nyilvános felhívással támogatja a község bejegyzett gazdáit és a helyi mezőgazdasági iskola tevékenységét a Magyar Kanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap, számolt be róla sajtótájékoztató keretében Dencs Valéria. Magyar Kanizsa Községi Tanácsának gazdasági fejlesztésekkel megbízott tagja ismertette, idén 6 pályázati pontot hirdetett meg az önkormányzat, amelynek összértéke 8 millió 500 ezer dinár.
15: Szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésének anyagi támogatása. Itt a feltétel az, hogy regisztrált mezőgazdasági termelőnek kell lenni. A keretösszeg az 500 ezer dinár. A minőségi tenyészállatok beszerzésének támogatása, ez egy nagyon népszerű vonal, amelyre 4 millió dinárt tervezett az önkormányzat. Itt a feltétel az, hogy tej- és húshasznú szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket vagy sertésztenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdáknak tudnak majd támogatást beadni. Öntözésre szolgáló gépek, eszközök és felszerelések befektetésének támogatására kútfúrás, valamint tifon esőszárnyak vásárlása nem lehetséges. Itt a feltétel az, hogy a pályázónak gyümölcsös, szőlő, zöldség, illetve gabona, virág vagy gombafélék, ipari gyógy és fűszernövények termelésével kell, hogy foglalkozzon, és ez bejegyzett gazdaságnak kell lennie.
1: Emléktáblát avattak Lázár Malagurszky tiszteletére a Szabadkai Zeneiskolában. Az esemény egyben alkalmat adott arra is, hogy megemlékezzenek az intézmény első tambura tanárának 100 évvel ezelőtti születéséről. Az emléktábla felállítását fia kezdeményezte, hogy méltó módon őrizzék meg édesapja emlékét. Emlékezzenek az intézmény első tambura tanárának 100 évvel ezelőtti születéséről.

0: Egy ilyen nagy tekintélyű intézmény, mint amilyen a zeneiskola, most ünnepel. Egy táblát avatunk, és ez a tábla része a kultúrtörténetünknek, része az utókor emlékezetének, és ennek rendkívül örülök, mert ez arról tanúskodik, hogy nem feledjük a gyökereinket, nem feledjük elődeinket, és a város történetének a gazdagításáról van itt szó.
1: Prémium csokoládé és fagylaltbolt nyílt Szabadka belvárosában, a bolt a Városháza egyik földszinti üzlethelyiségében várja az édesszájúakat, Vajtai Viktória riportja.
2: A Real Csoklit 2015-ben kezdte meg működését, mint kézműves csokoládé műhely. Már az első 8 évben a víziói között szerepelt, hogy csokoládéboltot nyithassanak Zentán, ami 2020-ban már megvalósult, valamint Szabadkán, amire most került sor. Lengyel István, a Real Chocolat csokoládé és fagylalt manufaktúra alapítója és ügyvezetője.
3: Jött egy lehetőség, hogy Szabadkán is nyithatunk csokoládéboltot, és úgy éreztük, hogy most van itt az ideje, és most van annyi inspirációnk, energiánk, lendületünk, hogy ezt megvalósítsuk. Így nekivágtunk, ez egy hosszú folyamat volt, hosszú hónapok kemény munkája, hiszen össze kellett gyúrni a saját stílusunkat Szabadka várossal.
2: Az üzlet Szabadka városához hűen a szecesszió jegyeit tartalmazza. A belső térben zsolnai kerámiából készült csempeburkolat is található, valamint helyi iparosok készítették a beltéri dekorációt is. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Elsősorban a helység szempontjából a fontos, ugyanis a Városháza földszintjén vagyunk, és ez eredetileg is a városi kávéháznak adott helyet ez a helység is. Úgyhogy kicsit az eredeti rendeltetésének visszaadtuk ezt a helységet, és ugye a Real-fagyiról, illetve a Real-csokiról tudni azt, hogy egy márkás, modern termékről van szó.
2: A gazdag kínálatnak köszönhetően mindenki megtalálhatja a kedvencét, hiszen a hagyományos ízek mellett cukor, glutén és laktózmentes fagylaltok is elérhetőek. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
5: Nekünk szabadkaiaknak ünnep ez a mai nap, mert a Városházának az egyik üzlethelyiségébe sikerült visszacsempészni a régi Szabadkának a hangulatát, a zsolnai csempét, az eozint, és ami ettől sokkal fontosabb, a fagyit és a csokoládét. Szabadkának a régi kézműves hagyományai újulnak meg.
2: A Real Csoklit egy olyan vállalkozás, amire a vajdasági magyarok büszkék lehetnek, hiszen a nulláról építették fel magukat ilyen magasságig, tette hozzá a VMS elnöke.
6: Sport.
1: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett 2-szer is Új-Zéland válogatottja végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a 2-szeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbnek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt. Megkezdte a felkészülést a TSC labdarúgó csapata, a topolyai együttes már az új vezetőedző Nenád Milliás irányításával tartotta meg első edzését. A cél, hogy visszajussanak a Szuperligába. Szabó Regina tudósít.
7: Az első sem szegte a játékosok kedvét, jó hangulatban zajlott a TSC első edzése. Mezei Szabolcs szerint a játékosok levonták a tanulságokat az előző szezonból, most pedig mindenki az új idényre koncentrál, amelynek megújult erővel vágnak neki.
8: Jó volt az első edzés, nyilván ilyenkor a felkészülés elején még össze kell rázódnunk, vissza kell szokni a rendes kerékvágásba, de úgy gondolom, hogy teljesen jól zajlott az edzés. Pozitívak az első benyomások az új edzőstábok kapcsolatban, hogy bizakodóak vagyunk.
7: Mit vársz a következő szezontól is magadtól?
8: Hát mindenképpen szeretnénk visszajutni az első osztályba, ez a legfőbb cél. Magamtól pedig az, hogy minél több játékpercet kapjak, és a legjobb tudásom szerint játszak minden meccsen, és segítsem a csapatot.
7: A TSC új vezetőedzője Nenád Milliás, korábbi szerb válogatott labdarúgó és a Crvena Zvezda egykori csapatkapitánya. Egy nagyon tehetséges és értékes edzőről van szó, emelte ki az első edzés során Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
9: És én úgy gondolom, hogy az ő személyével nyertünk egy olyan valakit, illetve a szakmai stáb többi része, akiket ő hozott, hogy ők pont azt fogják majd azt fogják majd, illetve azon fognak dolgozni, ami nekünk a fő célunk, az pedig az, hogy rögtön.

0: az első évben visszajussunk a Szuperligába, illetve hát úgy állunk majd hozzá, hogy az első fordulótól kezdve, illetve az a mai első edzéstől kezdve, hogy mi bajnokok akarunk lenni, és mindenféleképp, és mindenhol is ezt fogjuk mondani, mert szerintem ez a klub, ezek a föltételek, ezek a játékosok, ezek megérdemlik, hogy egyel följebb legyen a helyük.
1: Az új vezetőedző hangsúlyozta, a cél az első hely megszerzése, ehhez pedig egészségre, kemény munkára és megfelelő felkészültségre lesz szükség. Kicsit korábban kezdtük meg a felkészülést, ami számomra mindenképpen fontos, mert több időnk van arra, hogy megismerjük a csapatot. Mi edzők általában mindig időhiánnyal küzdünk. Most itt dolgozunk, aztán Szlovákiába utazunk egy rövidebb turnéra. Ezen keresztül folytatjuk a felkészülést, majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Van még nagyjából 2 hetünk, és természetesen készen fogunk állni a bajnokság kezdetére. A másodosztály küzdelmei augusztus 1-én kezdődnek, a bajnokság részletes programját pedig a Liga a későbbiekben ismerteti.
2: Igazi csemegének az utóbbi évtized legfeszültebb televíziós vitájának lehettek a szem- és fültanúi azok, akik hétfő este a Pannon TV közbeszéd című műsorát követték a televízióban vagy a Pannon RTV Facebook oldalán. Először ült egy asztalhoz a vajdasági magyar politikai élet 4 meghatározó szereplője, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, illetve Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, hogy a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről, a magyar kormánnyal fenntartott viszonyról, a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreiről és a szerb-magyar kapcsolatokról mondja el véleményét. Markovics Anna Mária és Bálint Csaba összefoglalója.
3: Éles hangvételű vitában ütköztették álláspontjukat a vajdasági magyar politikai és civil szervezetek képviselői a Pannon TV közbeszéd című műsorában. A beszélgető partnerek 7 témát érintettek a 2 óra 20 perces műsor alatt. Az egyik első pont a magyar kormánnyal fenntartott kapcsolat volt, amely azonnal vitát váltott ki. A felek egyetértettek abban, hogy jó viszonyt kell ápolni az anyaországgal, a mód és a beszélgető partnerek tekintetében azonban volt némi surlódás. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
4: Ha végig tekintjük az elmúlt 30-35 esztendőnek a politika történetét itt a Vajdasági Magyar Közösség szempontjából, akkor elmondható az, hogy bárhogy is döntöttek Magyarország választópolgárai az elmúlt évtizedekben, a Vajdasági Magyar Közösség és annak legitim politikai ereje soha nem volt Magyarország mindenkori kormányának az ellenzéke, éppen ezért szeretnénk együttműködni Magyarország jelenlegi kormányával is. Ez így volt akkor is, amikor Antal József, Boros Péter, Orbán Viktor, Medgyessy Péter, sőt Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke, ez így lesz a jövőben is.
3: Ezzel szemben Surányi Zoltán fontosnak nevezte a Budapesttel való jó viszonyt, de azt szorgalmazta, hogy a magyar kormány ne csak egy politikai szereplővel, hanem pártokkal, civil szervezetekkel és értelmiségiekkel is közvetlen kapcsolatot tartson fenn. Csonka Áron is elutasította az úgynevezett egycsatornás nemzetpolitikát, amely szerinte egyetlen vajdasági pártra épült. Rózsa Zsombor pedig úgy fogalmazott, nem tartja szerencsésnek, hogyha egy személyi kultusz vagy egy kizárólagos párt politikája mentén zajlik ez a kapcsolattartás. Mindjárt a műsor elején szóba került a Vajdasági Magyar Közösség képviseletének legitimációja. Míg a VMDK 1990 óta, a VMS pedig 94 óta létezik, a plénum 1 éve jött létre, míg az újrakezdést az idei év áprilisában a magyarországi választásokat követően hozták létre. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke.
5: Az újrakezdés az egy összefogás, több szervezet fogott össze, ezt az összefogást a Vajdasági Magyar Plénum keltette életre, 28 alapítója van, és pillanatnyilag bejegyzés alatt lévő civil szervezet.
4: Tehát jelen pillanatban nem létezik ilyen, hogy Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
5: Ez egy civil összefogás. És ön is tudja, hogy ennek van létjogosultsága, hogy polgárok összefognak egy ügyért.
4: Abszolút van. Csak ön egy fantom szervezetet képvisel ma este.
6: Elnök úr,
5: én egy összefogást képviselek.
3: Mivel az újrakezdés a Vajdasági Magyar Plénum tagjaiból jött létre, Surányi Zoltán nem hagyhatta szó nélkül a megalakulását. Úgy fogalmazott, lopott holmit Magyarországon sem vesznek, és reményét fejezte ki, hogy a Tisza kormány nem áll szóba olyanokkal, akik április 12-én még a másik oldalon voltak. A plénum elnöke ezzel arra is utalt, hogy Rózsa Zsombor április 18-áig a VMS tagja volt. A vita egyik legélesebb része a Prosperitáti Alapítvány gazdaságfejlesztési programjáról és a magyarországi támogatások elosztásáról szólt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vajdasági magyarság számára létfontosságúak a magyarországi források, ugyanakkor eltérően értékelték azok eredményeit és elosztásának módját. Surányi Zoltán szerint a magyarországi támogatások jövője szempontjából is fontos a szélesebb körű ellenőrzés és a nyilvánosság. Nem csak a gazdaságfejlesztési program, hanem minden más az MNT-n keresztül érkező támogatás esetében is.
6: A vajdasági magyarságnak joga van az óvodától az egyetemi képzésig komplett oktatási rendszerre. Ezt a szerb államnak kellene biztosítania. Sajnos az állam ennek a kötelezettségének nem mindig tesz eleget. Gyakran úgy tűnik, hogy ebben már mindenki beletörődött, mert jön az anyaországi támogatás, és minden működik. Az MNT nem azért jött létre, hogy újra leossza a magyarországi adófizetők pénzét itt Vajdaságban, hanem azért, hogy a szerb államnál harcoljon a kisebbségi jogok megvalósításáért.
3: A résztvevők a magyar-szerb kapcsolatokról is eltérően vélekedtek. Surányi Zoltán közölte, nem szereti, amikor arról beszélnek, hogy a kisebbségnek hídnak kell lennie a két nemzet között, mert a hídon gyakran átgázolnak, inkább összekötő kapottsá kell válni. Elhangzott, hogy míg diplomáciai szinten nagy az egyetértés, a hétköznapi életben ez nem mindig látszik. Csonka Áron, a VMDK elnöke példákat is említett.
7: Azok a diplomáciai kapcsolatok, amelyek az úgynevezett történelmi megbékélés után létrejöttek, azok valóban hozzájárultak ahhoz, hogy a diplomáciai szinten, és hát hogyha úgy lehet mondani, akkor a két politikai elitnek a szintjén, és annak gazdasági körének a szintjén a kapcsolatok kiválóak legyenek. Azonban a mindennapokban ez, ami az egyszerű polgárokat illeti, ha szabad ezt a kifejezést használom, az igazából nem jelent meg. Hiszen számos önkormányzatban láthattuk, hogy míg fönt arról beszéltek, hogy milyen jó a szerb-magyar kapcsolat, addig számos jogtiprás történt, és olyan szerzett jogokat is vontak meg tőlünk, amelyeket még az alkotmány is szavatol.
3: Szóba került az ősszel esedékes MNT választás is. A VMS elnöke szerint a Magyar Nemzeti Tanács stabilan működik, hosszú távú stratégiákat dolgozott ki az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás területén. Az ellenzéki szereplők szerint viszont az MNT már a túlságosan centralizált és pártfüggő intézményé vált, ahol hiányoznak a fékek és az ellensúlyok. A vita során a felek a kisebbségi jogok, a média, az oktatás és a kultúra helyzete, valamint a demográfiai kihívások témája mellett számos más kérdésben is ellentétes véleményt fogalmaztak meg. Ugyanakkor elhangzott, hogy együttműködésre van szükség. A teljes műsor megtekinthető honlapunkon, a panon.rtv.com-on, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is.
2: A pontos idő 12 óra 27 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, még ma is változékony időjárás várható Szerbiában, szerdától azonban megérkeznek az igazi nyári hőmérsékletek. Az ország délnyugati és déli területein felhős időre, időszakos esőre, záporokra és zivatarokra lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 29 fok körül alakul.
9: Hogy ne maradjon le semmiről.
10: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
11: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
11: Reklám következik.
12: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
13: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka 024 554 633. Ha Kazán, akkor Technoszerv.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 16-án a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 33 dinár 47 para, 1 svájci frank 127 dinár 38 para, 1 angol font 135 dinár 79 para, míg az amerikai dollár középértéke 101 dinár 35 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Most pedig következzen a Pannon Televízió műsor ajánlója. Nézzük, milyen műsorok várják ma a nézőket. Nagyjából 13 óra magasságában járunk. Hamarosan a Közbeszéd tegnapi adása, a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsora fog látható lenni a televízióban. Majd ezt követi Vidékünk, majd 16 órától a Fit Percek, majd Tanuljunk szerbül, 17 órától Közelkép, Folk Music Fest Palicsról, 17.30-tól Híradó, majd Zenezóna, 19.25-től versek, prózai alkotások, vajdasági gyerekektől Kalamár is, majd Szubjektív, 19 óra 30 perctől benne Pap Mária, székelykevei közösség és művelődés szervező, aki plakettdíjban részesült. Majd 8 órától Híradó, és 8 óra 40-től 20 óra 40-től magyar dokumentumfilm lesz látható a Balaton hullámain. Most pedig hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, ám előtte még következzenek a hírek. A híreket követően majd én térek vissza, és egy közelgő kulturális eseményre hívjuk fel a figyelmüket. Egy topolyai fotókiállításról lesz szó, amely személyes történeteken keresztül mutatja majd be a kitartás és a megmaradás erejét. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tévő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-án adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére számít a szerb elnök Georgiával még az októberben megrendezésre kerülő belgrádi borvásár előtt. Alekszandar Vučić hozzátette, az egyesség képezné a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének alapját. A georgiai miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón a szerb államfő meg is hívta a politikust Belgrádba. A kétoldalú kereskedelemmel kapcsolatban Vučić elmondta, hogy az idei év első 4 hónapjában 36,4%-os növekedést regisztráltak, sőt a turizmus is fellendülést mutat a két ország között. Irákli Kobákhidze szerint a szerb köztársasági elnök látogatása fordulópontot jelentett a Georgia és Szerbia közötti kapcsolatokban. A georgiai kormányfő hangsúlyozta, hogy a két országot összeköti az európai integráció felé vezető út is. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai Telekom vezérigazgatója Vladimir Lučić. Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak a következő időszakban meg kell kötnie a megállapodásokat a Nyugat-Balkán országaival, ezt követően pedig a roaming szabályokat be kell építeni a jogrendbe, hogy azok minden szolgáltató számára kötelezővé váljanak. Lučić elmondta, hogy a roaming mint otthonrendszer azt jelenti, hogy a felhasználók az EU bármely országában ugyanazt a csomagot használhatják, mint saját országukban, és nem kell magasabb díjakat fizetniük a tarifákért. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették.
5: Sport.
6: A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A G csoport másik mérkőzésén hiába vezetett kétszer is Új-Zéland válogatottja, végül 2-2-es döntetlent játszott az esélyesebbnek tartott Iránnal. A H csoport küzdelmei meglepő eredményekkel kezdődtek. Az Európa bajnok spanyol válogatott óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen, míg a kétszeres világbajnok Uruguay 1-1-es döntetlent ért el Szaúd-Arábia ellen. Mindkét találkozó az esélytelenebbnek tartott együttesek hősies védekezéséről szólt.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetünk.
3: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: Ahogy ígértem, a folytatásban egy különleges kiállításra hívjuk fel a figyelmet. A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban hamarosan megnyílik Szilágy Ildikó Megmaradni, Vallomások a küzdelemről című fotókiállítása. A tárlat személyes történeteken és képi vallomásokon keresztül mutatja be a kitartás, a megmaradás és a belső küzdelmek témáját. A kiállításról és annak üzenetéről magát az alkotót, Szilágyi Ildikót kérdezem. Üdvözlöm a műsorban!
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: A kiállítás címe már önmagában is erős üzenetet hordoz. Mit takar az, hogy megmaradni, és milyen küzdelmek történetei elevenednek meg a fotókon?
4: Hát a kiállításom, hát tulajdonképpen a kiállításom anyagát az életem egyik talán legnehezebb időszakában, a rákkal való küzdelmem során készítettem. És ha a címre utalnék, akkor az ember, amikor egy betegséggel küzd, a cél ugye az életben maradás, ezen kívül a hit, a remény, a kitartás, ez a végtelen hosszú harc, amit az ember megvív a betegséggel szemben.
3: Tehát személyes történetre épül a kiállítás anyaga, de milyen emberekkel, milyen életutakkal találkozhatnak majd a látogatók a fotókon keresztül?
4: Ez a saját életutam, ez a saját küzdelmemet fotóztam végig, pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött, júniusban, amikor egy rossz indulatú emlőrákot diagnosztizáltak nálam. És ez az én küzdelmemet, a harcomat egészen szinte majdnem, ahogy fel tudtam emelni a kezem, és ahogy a fényképezőgépet a kezembe tudtam venni, én elhatároztam azt, hogy én végigfotózom a betegségemet.
3: És mit gondol, mit üzen ez a kiállítás a látogatóknak? Kikhez szól leginkább? Hogy érzi? Könnyebb, gondolom, most ezzel a helyzettel így már szembenézni, lekommunikálni a külvilág felé, és a képekkel bemutatni, hogy az emberek ebből erőt merítsenek.
4: Igen, itt a képek ugye tehát nyersek, elgondolkodtatóak, de végtelenül őszinte képet adnak arról, ami tulajdonképpen történt velem, és ezt mindazoknak szeretném megmutatni, illetve beszélni róla, akik már voltak ilyen helyzetben, vagy voltak már törékenyek, sebezhetőek, és nyilván mindenkinek ajánlom, mivel hogy ez a betegség, ez egy olyan dolog, ami sajnos ott van a hétköznapjainkban, és egyre többen küzdenek ezzel a betegséggel.
3: A kiállítást egyébként Pap Ágota pszichológus nyitja majd meg. Milyen módon köthető, vagy mi volt ezzel a céljuk, hogy ő nyitsa meg ezt a kiállítást?
4: Betegséggel.
3: A kiállítást egyébként Pap Ágota pszichológus nyitja majd

0: kapni, ami erről szólt, de nyilván, amikor eltelik egy bizonyos idő, és most itt eltelt egy év, most már készen állok arra, hogy erről beszéljek, és elmondjam az én tapasztalataimat, az én küzdelmeimet, és ebben Ágota nagyon sokat segített.
1: Mit üzenne azoknak, akik ilyen helyzetben vannak? Hogyan motiválná, vagy hívná őket erre a tárlatra? Vagy mit tudna nekik mondani?
0: Hát mindenképpen azt üzenném, hogy tehát most én itt a személyes tapasztalatomat mondanám el, hogy ugye nagyon fontos a családok, a barátok, a támogatás egy ilyen küzdelemben, de mindig fontos, hogy találjunk egy kapaszkodót emellett, ami átsegít a nehézségeken, mert ez nagyon fontos, hogy ki tudjunk tartani. És nekem itt ebben az esetben a fényképezőgép volt az, ami mind a mellett, amit elmondtam, segített nekem, hogy szembe tudjak nézni, illetve fel tudjam dolgozni ezt, ami történt velem.
1: Mindazok, akik ellátogatnak majd erre a kiállításra, hány képet, fotót tudnak majd megtekinteni?
0: Hát a kiállításon 35 fotó lesz látható.
1: Foglaljuk el össze azt is, hogy mikor, hol nyílik a kiállítás, illetve meddig látogatható majd maga a tárlat.
0: Jó, tehát most csütörtökön, 18-án, 18 órakor a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban látható, tekinthető meg, tehát itt lesz a megnyitó, ami következő szerdáig, még aki nem tud eljönni, az meg tudja tekinteni, illetve 26-án, pénteken, szintén 18 órakor a Kispiaci Nagy László galériában lesz szintén egy beszélgetés, és ott is meg tudják nézni a látogatók, illetve ez június végéig megtekinthető lesz.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Amennyiben tehetik, látogassanak el a kiállításra, hiszen a fotók nem csak történetet mesélnek el, hanem elgondolkodtatnak, erőt adhatnak, és talán segíthetnek más szemmel nézni a saját küzdelmeinkre. Szilágyi Ildikónak köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát még egyszer megismétlem, 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. Megismétlem, 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A folytatásban a belgrádi Kollégium Hungaricum egyik friss programjáról számolunk be. Nemrégiben ugyanis Different Worlds 2025 nemzetközi fotókiállítás kapott helyet az épületben, amely a világ különböző tájait, kultúráit és történeteit mutatja be a fotóművészet eszközeivel. A tárlat a nemzetközi fotópályázat döntőseinek alkotásaiból áll. A kiállításról, annak fogadtatásáról, valamint a Kollégium Hungaricum kulturális küldetéséről Kaszab Róberttel, a belgrádi Kollégium Hungaricum igazgatójával beszélünk. Üdvözlöm a műsorban!
4: Én is üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat!
3: Kezdjük talán azzal, hogy mit érdemes tudni erről a nemzetközi fotópályázatról és a most bemutatott kiállításról.
4: Szóval a programról egy pár gondolatot, köszönöm szépen a kérdést. Valóban 13. alkalommal írják ki a Different Worlds, vagy hát Különböző Világok című fotópályázatát. Ez a Ljubljanai Foton Galéria felhívására minden évben közzétételre kerül. 35 év alatti közép- és kelet-európai fotósokat kerestek, akik szabad témában pályázhatnak, és gyakorlatilag a kortárs fotográfia legújabb trendjeit akarjuk felismerni ezen keresztül. Ez egy utazó kiállítás, és Magyarország, illetve a külföldi magyar intézetek fontos szerepet töltenek be benne, tehát természetesen Ljubljanában is jelen vagyunk az ottani LISZT-intézettel, de itt most Belgrádba 2025-ös győztesek utaztak el, illetve hát látható az egész tárlat. Ebben a pályázatban rendszerint a magyar alkotók előkelő helyen szerepelnek, ez idén sem volt máshogy. A pályázatot idén egyébként a horvát Luka Pesun nyerte, az ő alkotását is meg lehetett látni, viszont a második díjmány Nunkovics Róberté volt, egy magyar fotósé, harmadik helyen ismét egy horvát kolléga látható, Nika Tessar. Lényeg, hogy sok más fotós mellett gyakorlatilag Lengyelországból, Ausztriából, Magyarországról, Szerbiából és Horvátországból is több fotósnak a munkája látható itt. Az idei téma az az átváltozások, vagy az átalakulás, és ezt mindenki tágan értelmezheti, legyen ez egy családtörténet, vagy csak egy képnek is az átalakítása. Minden esetre azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon izgalmas és formabontó kiállítás, amit itt a Kollégium Hungaricumban lehet megtekinteni még egy hónapig. A megnyitón a rossz idő ellenére azért összegyűjtünk egy páran, és megünnepeltük ezt a kis rendezvényt. Külön örömömre szolgál egyébként a zsűriben a magyar Fisner Gábor mellett az a Dávid Puzsádó is szerepet kap, aki az itteni belgrádi fotófesztiválnak az egyik kurátora, akivel mi is nagyon jó együttműködést táplálunk, ugyanis azt szeretnénk elérni mindezzel a kiállítással, mind a fotófesztiválon való részvétellel, hogy Magyarországot, illetve a magyar fotósokat világszerte az élvonalba sorolják és ott jegyezzék. Remélem, hogy a magunk szerény eszközével hozzá tudunk járulni ehhez a történethez. Aki meg akarná nézni, azt Belgrádban a Gracsenicska 14 alatt várjuk, hétköznap 9 és 16 óra között, illetve külön bejelentkezéssel természetesen szívesen tartunk csoportos vezetett kiállításokat is, katalógussal együtt, akkor viszont kérem, hogy a ch.blg@mfa.gov.hu címre jelentkezzenek be hozzánk, és akkor nagyon szívesen elkalazzunk mindenkit ezen a kis kiállításon.
3: Kiknek ajánlják elsősorban ezt a tárlatot, a fotózás iránt érdeklődőknek, vagy a szélesebb közönségnek?
4: Igazából bárkinek, aki szeretne egy izgalmas kiállítást látni, nyilván a fotósok előnyben vannak, de a mai világban, akinek már van telefonja, az fotósnak számít, nyilván nem szó szerint, de mindannyian állandóan képeket készítünk, és egy képekkel teli vizuális világban élünk. Szóval úgy gondolom, hogy mindenkihez ugyanolyan közel tud állni ez a kiállítás, és ezért javasolnám, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezeket az érdekes világokat itt nálunk.
3: Említett, egy különleges alkotások kerültek ki a kiállításon, de mivel találkozhatnak? Van esetleg olyan kép vagy olyan konkrét téma, amely különösen figyelemfelkelt? Ön már végigjárta ezt a tárlatot, melyikre tudná úgy felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy ellátogassanak mindenképpen?
4: Akkor kiemelnék hármat, ami számomra abszolút érdekes volt. Az egyik az, hogy egy VR szemüveg is része ennek a kiállításnak. A virtuális valóságon keresztül láthatják ezt a kiállítást egyesek, de nem akarom lelőni, hogy mi benne a poén, bele kell nézni a szemüvegbe és kiderül. Ezen felül van egy kép, ami gyakorlatilag egy puzzle formájában létezik, és egyszer ki van rakva, egyszer szét van szedve, attól függően ki járt itt legutoljára. de van egy olyan fotónk is, ami egy molinó, illetve vannak röntgen felvételek is ebben a kiállításban, tehát a fotózást itt nagyon tágan értelmeztük, és gyakorlatilag ezeket a reflexiókat lehet megnézni.
3: Izgalmasan hangzik, tehát érdemes ellátogatni a Collegium Hungaricum épületébe, intézményébe. Arra szeretnék még kitérni, hogy rendszeresen ad otthont az intézmény a kulturális programoknak, de milyen szerepet tölt még be az intézmény a település kulturális életében? Mi mindennel készülnek még az elkövetkező időszakban?
4: Köszönöm a kérdést. Egyébként hozzátenném, hogy a kiállítás ingyenesen látogatható, tehát ilyen szempontból tényleg senkinek gondolkozzon sokáig rajta. A következő időszakban még ilyen kisebb közösségépítő programjaink lesznek, még mielőtt mindenki nyaralni menne. 23-án egy olvasói klubot fogunk tartani, ahol Szerb Antal munkásságáról fogunk beszélgetni. Az olvasói klubba egyébként mindenki feliratkozhat, ez teljesen szabadfogású. A magyar irodalom kiemelkedő alkotásait, legyen az kortárs vagy klasszikus, beszéljük meg, általában olyanokat, ahol szerb fordításra is lehető. És idén is, mint minden korábbi évben, a Hunyadi Fesztivál július 18-án várja az érdeklődőket, ugyanis a Hunyadi János Szibinyeni Jankó Fesztivállal emlékezünk a Nándorfehérvári csatára. Ez most július 18-án lesz itt Belgrádban a várban, tehát a helyszínen, a Kalamegdán területén. Minden ilyen programról egyébként részletes tájékoztatást fogunk adni Facebookon, Instagramon, és aki feliratkozik, annak a hírlevelünkben is. Ez most egy egynapos fesztivál lesz, ahol majd a középkori harcművészettel, mesterségekkel, és hát magával a csatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
3: A Different Words kiállítás tehát július 10-ig látogatható a belgrádi Collegium Hungaricumban, a belépés ingyenes, ahogy hallhattuk, tehát érdemes időt szánni rá, hiszen a fotókon keresztül valóban különböző látványos és különleges képeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm én is.

感じ。

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Ezzel a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk, ahogy ígértük, bejelentjük nyertesünket. Több mint 300 helyes válasz érkezett Facebook bejegyzésünk alá, köszönjük, hogy ilyen sokan velünk játszottak. És most következzen a sorsolás eredménye. A szerencsés nyertes, aki egy fél éves 7 nap előfizetéssel gazdagodik, Venyege Anna. Gratulálunk a nyertesnek, hamarosan felvesszük önnel a kapcsolatot a részletek egyeztetése miatt.
2: Úgyhogy gratulálunk Venyege Annának, mégpedig ehhez a gyönyörű ajándékhoz. Természetesen, amivel még várjuk önöket a továbbiakban, az Beszéljünk róla, rovatunk lesz. Illetve, ami még fontos, hogy délután, mivel kedd van, muzsikál a mozi, mégpedig Orosz Ildis szerkesztésében, és ne felejtjék el, hogy holnap is lesz Mozaik majd. Szerdán Búzán Zsuzsa számít majd a figyelmükre 8-tól egészen 14 óráig. Ma pedig még Beszéljünk rólával is szolgálunk. Bemutatjuk önök Blinka Anna Máriát, akivel a megújulásról és a motivációról beszélgettünk, vagy beszélgetett kolléganőnk Mecserik Anita. Ezt a beszélgetést már hallhatták itt nálunk a rádióban, és most újra műsorra tűztük, úgyhogy érdemes lesz ezt is meghallgatni majd. Holnap Zsuzsánál pedig nagyon jó témák lesznek. Az aratást kötelező mezőgépek vizsgájáról is lesz szó. Házi kedvencek, hűtése a nyári melegben, illetve Szent Tamási tudósítás is lesz. Főzőversenynek készülnek, hol, mikor, az kiderül a holnapi Mozaikban, úgyhogy érdemes itt lenni velünk. Ez búcsúzik a mai stáb, mégpedig
1: technikai háttérét kezdetben Nagy Viktor felelt, a délutáni órákban pedig Váradi Valentin fog gondoskodni arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix és Vágó Krisztina voltak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánunk.
2: A viszonthallásra!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tevő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-áig adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Donald Trump jelezte, hogy kész ismét aktív szerepet vállalni az Ukrajna elleni orosz háború lezárásában. A Franciaországban összegyűlt G7 vezetőknek az amerikai elnök azt mondta, hogy Washington a Teheránnal kötött keretmegállapodás lezárása után most ismét erre a konfliktusra fordítja a figyelmét. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök Emmanuel Macron meghívására részt vesz a G7-ek mai munkaülésén, amelynek hivatalos címe a béke és a biztonság megteremtése Ukrajna és Európa számára. Kétoldalú megbeszélést azonban nem tart Trumppal. Az Ukrajnáról szóló ülés mellett a G7 vezetők munkaülést tartanak a közel-keleti stabilitásról is, amelyhez Egyiptom, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetői csatlakoznak. A G7 tagjai Franciaország, az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság. Reális elvárás, hogy az EU-val megszűnjön a roaming az év végéig, vagy 2027 elejére, jelentette ki a szerbiai Telekom vezérigazgatója Vladimir Lucic. Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak a következő időszakban meg kell kötnie a megállapodásokat a Nyugat-Balkán országaival, ezt követően pedig a roaming szabályokat be kell építeni a jogrendbe, hogy azok minden szolgáltató számára kötelezővé váljanak. Lucic elmondta, hogy a roaming mint otthonrendszer azt jelenti, hogy a felhasználók az EU bármely országában ugyanazt a csomagot használhatják, mint saját országukban, és nem kell magasabb díjakat fizetniük a tarifákért. Hozzátette, hogy ezt a rendszert Európában 2017 óta alkalmazzák, amikor az EU tagállamok mellett Liechtenstein és Norvégia is bekerült a rendszerbe, később pedig Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztették.
8: Sport.
9: Lesznek VB meccsek bőven az elkövetkező 24 órában is. Közép-európai idő szerint 21 órától Franciaország-Szenegál meccset rendeznek. A végső győzelemre sokak szerint esélyes franciák az Afrika Kupa ezüstérmese ellen játszanak. Éjfélkor egy észak-európai ázsiai derbit rendeznek. Irak és Norvégia legjobbjai csapnak össze Foxborough-ban. Hajnali 3-kor Argentina-Algéria meccs lesz. 6-tól pedig Jordánia és Ausztria válogatottjai küzdenek majd a reggeli kávé mellé. Holnap is érdemes lesz meccset nézni, bemutatkozik az angol válogatott a VB-n, ráadásul nem is akárki ellen, Horvátország ellen játszanak majd 22 órától Arlingtonban.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetünk.
5: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Mindannyiunk életében vannak időszakok, amikor elfogy a lendület, nehezebb megtalálni a motivációt, vagy egyszerűen úgy érezzük, hogy változásra van szükségünk. De hogyan lehet újrakezdeni, erőt meríteni a nehezebb helyzetekből, és megtalálni a következő lépést? A téma kapcsán Blinka Anna Máriával Mecserik Anita beszélgetett. A beszélgetést már korábban rögzítettük.
2: Ugye mi személyesen is ismerjük egymást, ugye egy településről származunk, és hát én az elmúlt időszakban felfigyeltem rád közösségi médiában is, illetve akár személyes találkozás során is, hogy egyre aktívabb életmódot élsz, viszont aki esetleg nem ismer, kérlek mutatkozz be, hogy ki is vagy te, illetve mi mindennel foglalkozol.
3: Hát először is úgy kezdeném, hogy most nem két keréken érkeztem. Ezt számítottam különben első kérdésnek, úgyhogy most megleptél, hogy nem ezt kérdezted. Nem két keréken érkeztem, hanem autóval jöttem, de csak azért, hogy vállalható legyek. Amúgy különben is rám az a jellemző, hogy sokkal inkább kis távokat teszek autóval. Szóval én két utcányira lakok a munkahelyemtől, teljes mértékben autóval járok dolgozni, viszont hogyha 100 plusz kilométert kell megtennem, akkor viszont bringára ülök, úgyhogy sokan nevetnek is, hogy sokat elárul ez a beszámíthatóságomról. Tavaly évben kezdtem életmódot váltani, sőt, előző évben döntöttem azt el, hogy szeretnék változtatni az életemen. Én könyvelőként dolgozom, ami azt jelenti, hogy ez egy állandó ülő munkát jelent, és egyszer olvastam egy statisztikát, nem tudom, a brit kutatók persze mindent is kikutatnak, nem vagyok benne biztos, hogy van valóság alapja, de azt mondják, hogy statisztika szerint, aki állandó ülő munkát végez, sokkal rövidebb élettartamra számíthat, hogyha nem végez mellette sportot. Ekkor megfogadtam, hogy minden évben teszek valamit magamért. Ez két éve történt, és mivel igencsak nagy lemaradásban voltam az előző 40 plusz évemhez képest, ezért gondoltam, hogy rápörgök rendesen, és bizony tavalyi évben úgy indultam neki, hogy először diéta lesz az elsődleges, de mivel nem hozott teljes sikert, ezért gondoltam, hogy sportolni fogok mellette, és egy korábbi szenvedélyem, a bringázás, erre esett a választásom, és olyan módon belelendültem, hogy most már egyszerűen fékezhetetlen vagyok, úgy érzem, és ez hozta meg számomra, nem csak, hogy az egészségemet hozta helyre, illetve, hogy a fogyásba természetesen sikerült eredményt elérnem, új lehetőségeket nyitok, és úgy gondolom, hogy ezután még több lehetőség vár rám. Ha belegondolok abba, hogy már itt vagyok az életemnek jóval túl a felén, akkor úgy gondolom, hogy kell élni a lehetőségeinkkel, és olyan dolgokba belevágni, amik igenis örömet szereznek. És azok, akik negatívan állnak ehhez az egészhez, akik próbálnak gátolni, vagy fékezni bármilyen módon, és kiplegykálnak a hátam mögött, ami hát valljuk be jellemzően falusi szokás, azokra csak azt szoktam mondani, hogy amíg a hátam mögött vannak, addig ott is maradnak. Szóval az, aki szembe kerül velem, és nyíltan vállalja a véleményét, én nyíltan vállalom az enyémet, és belőlem szokták mondani, hogy olyan pozitív erő sugárzik, hogy én a jóval győzöm le a rosszat is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jóval minden a

0: akadály legyőzhető, és a pozitivizmus az az elsődleges számomra. Az idei évre szintén nagy céljaim vannak, a tavalyi évben kezdtem bringázni, az idei évben pedig a motrozás lesz az elsődleges. Most iratkoztam be motoriskolába a tanfolyamra. Hát ez is egy kicsit vicces szituáció volt, mivel hogy amikor felhívtam az autóiskolát és elárultam nekik, hogy én a legnagyobb kategóriát szeretném megvalósítani, akkor volt egy pillanatnyi csend, egy pillanatnyi szünet, és akkor megkérdezték, hogy tudom-e, hogy egy 200 kilós motorról van szó, és mondtam, hogy persze, hát persze nem tudtam, de hát rávágtam, mert hát egy könyvelő sose vallja be az igazat, én rám se jellemző, és azt mondták, hogy ezt hát bizony meg kell próbálni, ezt nem lehet, hogy csak úgy én ebbe belevágok, mint egy 50 kilós szelíd kis lányka. Hát szelídnek nem vagyok szelíd, a súlyt azt meg bizony sikerült megtartani, úgyhogy engedtek beiratkozni.
1: Hát pörögem az élet körülötted, viszont én egy picit még visszaugranék a bicajozáshoz. Tehát említetted, hogy ez fizikailag is, és lelkileg, mentálisan is sokat hatott rád pozitívan. Egy kicsit így a sport részére irányítanék, hogy pontosan milyen távokat tekersz le, illetve télen láttam, hogy például biciklizel. Olyankor hogyan lehet biztonságosan biciklizni?
0: Hát a bringázás és a biztonság nem feltétlenül járnak kar a karban, úgyhogy ez rám se igazán jellemző. Most sikerült egy új bringához jutnom, aminek viszont nagyon csúszik a kereke. Úgyhogy az előző évekhez képest most ezen a télen sikerült pár esést is produkálnom, de én úgy gondolom, hogy ez benne van a pakliba. Annyira belelendültem a tavalyi év folyamán, hogy szeptemberben voltak ilyen határmeghódító túráim. Először is a legközelebbi határt, Magyarországot vettem célba, és ott egy ilyen 150 kilométeres kört sikerült megtennem. A következő hétvégén Horvátország volt a cél, az már közel 190 kilométeres út volt, és illetve a harmadik hétvégére jutott Románia. Hát életem legnehezebb túrája volt, ott sikerült 202 kilométert egy nap alatt letekernem. Ami igazán kihívás volt számomra, hogy én annak ellenére, hogy nagyon precíz vagyok és alapos, ez is szintén a könyvelői státuszomnak köszönhető, hát kicsit csalóka volt, mert a szél az felerősödött időközben, amire nem számítottam, és én mindig előre kiszámolom, hogy hány óra hossza a tekerés lesz, mikor indulok, mikor érek haza. Nem szeretnék sötétbe bringázni, szintén ilyen okokból, hogy félek, hogy nehogy elüssönek. És bizony, hogy a szél olyan mértékben gátolt a haladásba, hogy két opcióm volt, vagy az, hogy sötétbe fogok hazaérni, vagy pedig az, hogy nem teljesítem a kitűzött távot, de hát én nekem rekord kellett minden áron, illetve a harmadik opció volt az, hogy minden szünetet kiiktatok, és 12 óra hosszát bringán fogok lenni, szünet nélkül, egyedül a határátkelésnél, ahol természetesen nem nézték volna a rendőrök jó szemmel, hogyha átsuhanok, úgyhogy azt az egy szünetet tartottam meg, és 12 óra hosszalat letekertem ezt a távolságot. Nagyon sokan ezerféle kérdést szoktak föltenni, főként arra vonatkozólag, hogy nem-e félek, hogy defektem lesz. Mikor elmegyek 100 plusz kilométert, 200 kilométert, akkor bizony benne van a pakliba. De hogy lekopogjam a saját fejemen, mert az a legkeményebb dolog, elméletileg, még soha nem történt defektem, pedig rengeteg túrán vagyok túl.
1: Hogyan készülsz igazából egy ilyen versenyre? Tehát 12 óra az még autóban töltve is nagyon sok.
0: Hát szerintem jobban bírom bringán a 12 órát, mint autóban. Hát rengeteg veszélynek van egy bringás kitéve. Sajnos decemberben elvesztettem egy kollégámat, aki szintén biciklin közlekedett, és ráalkonyodott, és sajnos meghalt. Egy autó elütötte, és akkor a családom nekem is feltételeket szabott.
1: Beszéltünk ugye a kerékpározás veszélyeiről, viszont hát csak nem tántorított el a nagyobb jármű, a motorozás, amiről beszéltünk is. Pontosan mi tetszett meg ebben a motorozásban, illetve a családod hogyan fogadta?
0: Egy reggel úgy ébredtem, hogy milyen király lenne nekem motrot hajtani. Lehet, hogy abban álmodtam, lehet, hogy csak éppen a bolondságom egy újabb napja következett el, amikor bicajozok, rengeteg motros húz áll mellettem. És egy olyan bizsergés, libabőr fut át a hátamon olyankor, amikor úgy érzem, hogy természetesen a sebességemmel nem tudok velük versengeni, de hogy én is úgy szárnyra kelnék mellettük. Mert a bringázás szintén nekem a szabadságot jelenti, amikor nem szól hozzám senki, amikor nem néz rám senki. Szoktam mondani, hogy minél távolabb kerülök otthonról, annál közelebb érek magamhoz. Szóval a saját lelki fejlődésemnek szükséges a magányos bringázás, de a motor az azt jelenteni, hogy lóerők vannak alattam. Ugyanazt a szabadságot elérhetem, de egy nagyobb sebességgel. Noha az osztályban csak fiúk vannak, egyedüli lány vagyok, úgymond, kicsit furán is néztek rám ott az osztályba, és szerintem úgy gondolták, hogy ez valami tanítónéni féle lehet, aki csak ide betévedt a terembe, de aztán bevettek maguk közé. És amikor így beszélik, hogy ki milyen motrot hajtott, meg ki mit tervez, akkor engem is ugyanúgy befogadtak társukként, pedig a java részük szerintem a fiam lehetne, mégis nagyon cukik.
1: Nagyon aktív életmódot élsz, és minden elismerésünk. De hogyan fér ez bele az idődbe? Említetted, hogy a munkahelyed rugalmas, viszont hát a napot azért nem csak a munka töltik ki, hanem a család, egyéb tevékenységek. Hogyan tudod ezt a akár 12 órás utakat, vagy ezeket a hosszabb távokat megvalósítani?
0: A hosszabb távokat mindenképpen hétvégére összpontosítom, és nem is azért, mert hogy hétköznap nem lenne rá lehetőségem, nyilván lehetne, de hétvégén van a forgalomnak egy olyan csendesebb szakasza, amikor kényelmesebben lehet bringázni. Hétvégén bringázni sokkal biztonságosabb, és igyekszek azért, most már ismerem itt a 100 kilométeres környezetben lévő utakat, hogy hol biztonságosabb. Nyilvánvaló, hogy a nagyon kátyús utakon nem jó bringázni, mert hogy az autósok olyan kis előzéssel kerülnek meg engem, hogy sokszor szinte súrolnak. Hogyha én a kátyukat is előzöm, ők nem kalkulálják azt be, hogy azt nekem is kerülni kell, és azért benne van a pakliba, félek én is a balesettől. Szóval, de úgy gondolom, hogy a pozitivizmus az bevonza a jót, és idáig az évek folyamán soha nem történt ilyen. Az idei tél volt más, mint az eddigi 40 plusz évem, a koromat nem fogom tovább reklámozni, amikor a leghidegebb időszak mínusz 2 fok volt, amikor elmentem bringázni. Hát nem mondanám, hogy a könnyem és a nyálam nem ezüst csíkokba fagyott a kis piros pozsgás arcomra, de egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Nem betegedtem meg, hozzáteszem, hogy próbálok immunerősítést is maximálisan végezni, egészségesen táplálkozni. A túráimat leginkább a naphossznak ahhoz viszonyítom, ahhoz időzítem. Hát az otthoni kilengéseimet nem mindig nézik jó szemmel. A férjem szerintem már így 24 év után beletörődött, és mivel hogy nálam ez a folyamatos vadulás, ez nem egyik napról a másikra jött, szegénynek sok választása nincs. A gyerekeimmel, az ikráim, ők is már 22 évet betöltötték, szóval nagyok, most már megtehetem, hogy magamra koncentrálok. Hát az ő oldalukról sem mindig pozitív a visszajelzés, amit hát nem is tudom, inkább mosolyogva cukin próbálok megoldani, nem szállok ringbe velük.
1: Anna Mária, nagyon pozitív kisugárzásodban is, nagyon pozitív, inspiráló személyiség vagy. Mit tanácsolnál azoknak a nőknek, vagy embereknek, akik elfoglaltak, akik a hétköznapi mókus kerékben vannak, hogyan szabaduljanak ki ebből, hogyan tudjanak egy picit jobban esetleg magukra fordítani időt, illetve azzal foglalkozni, amit szeretnek?
0: Én úgy gondolom, hogy meg kell szabni egy határt, hogy hol vagyunk mi az életünkben. Nem élhetünk mindig úgy, hogy mások elvárásai szerint cselekszünk. Előbb-utóbb saját magunkat kell előtérbe helyezni, hogy boldogok legyünk. A jövőben egyszer majd eljön az az idő, amikor visszagondolunk magunkra, és azon fogunk töprengeni, hogy ilyen életet szántunk-e magunknak. Én gyerekként is voltak elképzeléseim magamról, hogy milyen nő fog belőlem lenni. mit várhatok el magamtól? Hát kicsit meredeken túl ugrottam az elképzeléseimet, nem is gondoltam volna, de szerintem a személyiségfejlődés ez ezzel jár. Szóval öregkorunkban ne azon töprengjünk, hogy mit tehettünk volna meg, mert akkor már késő lesz. Lehet, hogy azok az emberek, akik most negatív szemmel nézik a vagánykodásunkat, azok már akkor nem is lesznek körülöttünk. Szóval magunknak feleljünk meg, és magunkat tegyük boldoggá, én úgy gondolom. A bátorság a második dolog, amit ajánlanák mindenkinek, hogy ne féljünk. Én úgy szoktam mondani, hogy akik nem ismernek, azt gondolják rólam, hogy bolond vagyok. Akik ismernek, azok tudják. Én ezt simán vallom, és úgy gondolom, hogy a bátorság az egy alap dolog, ami szükséges az életbe. Most tervezek egy tetoválást is magamra, ami pont a saját magam lelkének a tükre, hogy a bátrak is félnek, de mernek. Ez tökéletesen illik rám, mert attól, hogy még tisztában vagyunk a kockázatokkal, még vállaljuk őket. És igenis, a nőknek különösképpen bátorítanám a nőket, mert a jövőben nem arra fognak visszaemlékezni a környezetünkben lévők, hogy csillogott-villogott a lakás, és hogy állandóan 66 féle menü volt az asztalon, hanem hogy boldogok voltunk, és ez sugárzik, és ez érződik a környezetünkben. És én szeretném, hogyha öregkoromban is azt mondanák, hogy itt ez a bolond idős nő, akire öröm ránézni, mert a ráncai a mosolytól szaporodnak, nem pedig attól, hogy összevonja a szemöldökét. Azt is szoktam hozzá. Teszem természetesen, de azért igyekszek tényleg mindennek a pozitív oldalát nézni. És a nők ebből a szempontból szerintem nagyon hátrányban vannak, mert hogy ők vannak kitéve leginkább annak, hogy próbálnak minden téren helytállni. És most már ez az élet azt hozza, hogy a nők nem egyszerre családfenntartók, a munkán is helyt kell állni, a családban is helyt kell állni, és pont saját magukat áldozzák fel. Lányok, nők, ne áldozzátok fel saját magatokat, éljetek, legyetek boldogok. Higgyétek el, előbb-utóbb biztos, hogy a férjetek is megérti, jobbik esetben, persze, természetesen, neveljétek őket mindenképpen, de legyetek magatoknak az első. Ne helyezzetek mindig mindent a mások, saját magatok elé. Mert előbb-utóbb számon kéred saját magadat időskorodban, hogy hol voltam én ebbe az életbe. És jövőre is rengeteg tervem van. Szeretnék, már tervezem, szeretnék ejtőernyővel kiugrani repülőből, meg még másik millió tervem van. Én azt gondolom, hogy fiatal koromban sem terveztem ennyit, mint amit most jelenleg.
1: Anna Mária, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, sok-sok kilométert még a két keréken, illetve nagyon sok okot a mosolygásra, és köszönöm a beszélgetést neked.
0: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
6: Led Zeppelin
7: és a Black Sabbath, AC/DC,
6: Motorhead,
7: dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
6: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak. A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Csak
1: retro. Dalok, melyeket szerettünk. Breathless drive.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a szerbiai kőolajipari vállalat működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar MOL számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala meghosszabbítja-e a NISZ működését lehetővé tevő engedélyt. A NISZ múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. Az OFAC emellett szintén június 16-áig adott hivatalos engedélyt a MOL-nak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Kisorsolták a 910 ezer eurót érő ötös lottót. A szerb állami sorsjáték közlése szerint a nyertes szelvényt egy lajkovácsi fogadóhelyen adták fel. A befizetés összértéke 150 dináros volt. A szerencsés játékos egy ötös lottó kombinációt és egy joker számot játszott meg. Rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került önhibáján kívül a keresztény értelmiségi kör. A 24 éve működő szervezet közleménye szerint az idei támogatások jelentős része késik, csökkent vagy teljesen elmaradt, ezért a központi iroda működése és a programok jövője is veszélybe került. A keresztény értelmiségi kör Vajdaság szerte szervez előadásokat, zarándoklatokat, lelkinapokat és közösségi rendezvényeket, amelyek évente több száz embert érnek el. A szervezet most támogatást kér mindazoktól, akik fontosnak tartják a keresztény értékekre épülő közösségi és kulturális szolgálat fennmaradását. Azt, hogy hogyan lehet támogatni a szervezetet, megtalálják az Egyesület Facebook oldalán, valamint honlapunkon is. 10,7 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a petkalózok a Tiszán, írja a Sokszínű Vidék. A cikk szerint a résztvevők Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs és Tiszanána Dinnyéshát térségében dolgoztak. Magyarország egyik legismertebb folyótisztító akcióján idén 22 csapat, köztük 17 visszatérő és 5 újonc legénység vett részt, összesen több mint 360 petkalózzal. A június 11-e és 14-e között zajló verseny központja ezúttal is Tiszaszőlős. Tiszafüred volt. Innen indultak útnak a PET palackokból épített hajók és a kísérő kenuk, hogy 3 napon keresztül megtisztítsák a Tiszató és a Tisza érintett szakaszait az évek során felhalmozódott hulladéktól.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetnek.
9: Aktuális.
11: Aktuális.
12: Érdekes.
11: Érdekes.
12: Hallgasson bennünket
9: a Régió Rádió hullámain is.
12: A Régió Rádió hullámain is.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből. Itt
2: az SMR-ben.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, tehát még egyszer megismétlem, 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, megismétlem 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: akkor, mikor állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
1: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Híradó.
7: A szerb kormány és a magyar MOL csoport részvényesei megállapodást írtak alá a NISZ jövőbeni irányításáról. 20 millió dinár értékben támogatja a tartomány a hivatalos nyelvhasználatot Vajdaságban. Matematikából záróvizsgáztak ma a nyolcadikosok Szerbiában, és jégverés volt több vajdasági településen. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A szerb kormány és a magyar MOL csoport részvényesei megállapodást írtak alá a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ jövőbeni irányításáról. A megállapodás akkor lép hatályba, ha a MOL sikeresen megszerzi a Gazprom Neft 56,15%-os részesedését, és a tranzakciót az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala is jóvá hagyja. Dubravka Djedovic Handanović szerb energiaügyi miniszter közölte, a szerződés értelmében Szerbia további 5%-nyi NISZ részvényt vásárol, a pancsovai kőolajfinomító pedig legalább a következő 10 évben a korábbi kapacitással működik tovább. A megállapodás célja az ország energiaellátásának biztonsága, valamint a NISZ-hez kapcsolódó vállalatok, köztük a petrokémia zavartalan működésének biztosítása. A MOL vezérigazgatója Hernádi Zsolt hangsúlyozta, az egyesség fontos lépés a bizonytalan időszak lezárása felé, azonban a felvásárlási folyamat még nem ért véget, mivel a Gazprom Neftel kötendő adásvételi szerződést véglegesíteni kell, és szükség van az amerikai OFAC jóváhagyására is. A felek szerint a sikeres tranzakció hozzájárulhat Szerbia és a térség energiaellátásának hosszú távú stabilitásához. 20 millió dinár értékben támogatja a tartomány a hivatalos nyelvhasználatot Vajdaságban. Felhívásukra 58 intézmény, szervezet és helyi közösség pályázott sikeresen több nyelvű táblák kihelyezésére. Loboda Árpád összeállítása.
8: A pályázati kiírás célja a tartomány területén a nemzeti közösségek által hivatalos használatban levő nyelvi jogok megvalósítása. Ennek jelentősége a Vajdaság területén élő emberek mindennapjaiban köszön vissza. Az eszközöket két és több nyelvű táblák kidolgozására ítélték oda. Starek Lilla, a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola igazgató helyettese.
9: Iskolán 200 ezer dinár értékbe kapott támogatást. Mi 4 nyelvű táblákat fogunk majd az oktatási központba kihelyezni, és erre kaptunk támogatást.
8: Helységnévtáblák, utcanévtáblák, nyomtatványok és kiadványok, valamint az elektronikus ügyintézés két és több nyelvű kidolgozására lehetett pályázni a kiíráson. Dobai János, tordahelyi közösség tanácselnöke.
10: Pegaszentgyörgyi község, a Torda is tartozik, tehát több nemzetiségű község, és 3 nyelv is hivatalban van, a szerb mellett a magyar és a román, ezért szükségesnek tartottuk azt, hogy tehát a településen belül is, tehát utcanevek, terek, különböző táblák több nyelvűek legyenek, mert szükség van arra, tehát, hogy a helybeli polgárok is tehát anyanyelvükön tudjanak tájékozódni.
8: Az illetékes tartományi titkárság idén 3 pályázati kiírást tett közzé, amelyek a nemzeti közösségek nyelvhasználatát érintik összesen 95 millió dinár értékben. Ótot Róbert, tartományi nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkár.
5: Ennek a pályázatnak köszönhetően tudjuk folytatni a kétnyelvű útjelzőtábláknak a kihelyezését. Fontos azt elmondani, hogy a tavalyi évben Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben már sikerült 40 év után kétnyelvű magyar és szerb útjelzőtáblákat kihelyezni. Ennek a pályázatnak köszönhetően további községekben tud ez majd megvalósulni, Szabadkán, Törökkanizsán, Csókán, Becsén és Kishegyesen is. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy mérföldkő, és nagyon fontos a magyar közösség számára.
8: A tartományi titkár szerint nem csak törvényes kötelezettség a több nyelvűség tiszteletben tartása, hanem a tisztelet jele is a vajdaságban élő nemzeti közösségek tagjai felé. A titkárság egyéb pályázatain keresztül 30 millió dinárral támogatta azokat a szervezeteket, amelyek zászlajukra a nemzeti közösségek közötti tolerancia fejlesztését, a kulturális sokszínűség megőrzését, a fiatalok oktatását és a kulturális rendezvények megszervezését. Tervezését tűzték ki célul. A nemzeti közösségek nyelvének és írásmódjának megőrzésével foglalkozó szervezetek között 45 millió dinárt osztottak szét.
7: Az örök mumus matematikából záróvizsgáztak ma a nyolcadikosok országszerte. Tegnap az anyanyelv, holnap a választott tantárgy következik. A középiskolába való beiratkozáskor az általános iskola eredményeit, valamint a záróvizsga pontjait veszik figyelembe. A nyolcadikos tanulók legfeljebb 60 pontot vihetnek magukkal az iskolai eredményeik alapján, míg a záróvizsgán legfeljebb 40 pontot szerezhetnek. Balázs Zita és Vajtai Viktória összefoglalója.
6: A betűket számokra cserélték a nyolcadikosok, hiszen az anyanyelv után most matematikából kellett számot adniuk tudásukról. A diákok a matek teszt kitöltésével teljesítették a kísérettségi kétharmadát, így már csak az utolsó harmad a választott tantárgy áll előttük. A matematika záróvizsgán a diákok könnyebb karikázós feladatokkal, valamint összetettebb számításokat igénylő példákkal is találkoztak. Ez a vizsga nehezebbnek bizonyult az első anyanyelvi kísérettséginél, ugyanakkor még mindig nem számított különösebben nehéznek, mondják a leendő középiskolások. Németh Regina.
11: De egy picit nehezebb volt, mint a tegnapi, de annyira nem volt vészes.
12: Milyen feladatok voltak az érettségin?
11: Hát volt, ahol megvoltak az a számolások, és akkor le kellett ellenőrizni, hogy helyese vagy félre számolták, és akkor meg kellett karikázni a helyes válasz, voltak számolósak, meg karikázósak.
12: Melyik volt számodra a legnehezebb, amivel esetleg egy kicsit meggyűlt a bajod?
11: Hát a számolósokkal, ott az utolsó háromban az a meggyűlt a bajom egy kicsit.
6: Dér Georgina számára a számításokat igénylő feladatok bizonyultak a legkönnyebbnek. A matematika egyszerűbbnek tűnt számára, mint az anyanyelvi teszt, ugyanakkor alapos felkészülésének köszönhetően egyik feladat sem okozott neki különösebb nehézséget.
13: Én nekem jobban ment a számolás az ilyen képletekkel, és az jobban ment nekem.
12: Hogyan készültél az érettségire, most pont a matekra?
13: Hát bejártam felkészítőkre, meg otthon megcsináltam újból azokat a papírokat, amit a tanárnő adott.
12: Mit gondolsz, hogy sikerült most a matek?
13: Hát szerintem jó sikerült, jobban, mint a próba érettségi, az biztos.
6: A csantavéri Hunyadi János általános iskolában 38 tanuló is érettségizik, ebből 34-en magyar, 4-en pedig szerb nyelven. A felkészülés hónapokkal ezelőtt megkezdődött az iskolában. Szabó Gábor, a Hunyadi János általános iskola igazgatója.
14: Felkészítő órák már évek óta nálunk a szeptember 1-ével kezdődnek, és gyakorlatilag úgy osszák be a tanárok, a szakkollegák a felkészítést, hogy minden órá becsempészik valamilyen módon a kísérettségre való készülést minden tantárgyból, de alapvetően a törvény által előírt 10 óra az megtörtént itt a júniusi időszakban, amikor befejezték a nyolcadikosok a hivatalos iskolát, vagy a hivatalos iskolába járást, akkor a 10 kötelező felkészítő órát is elvégezték a tanárok, illetve a tanulók.
6: A tanulók a matematika feladatlap kitöltésével már túljutottak a záróvizsgák nehezén. Szerdán még vár rájuk a választásuk szerinti fizika, kémia, történelem, biológia vagy földrajzvizsga, amellyel lezárják az általános iskola 8 évét. Az előzetes eredményeket június 19-én, míg a végleges eredményeket június 22-én hozzák nyilvánosságra.
7: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyar Kanizsa idén is támogatja a termelőket, fiatalok alkotnak a zentai népkertben, és lesznek VB meccsek bőven az elkövetkező 24 órában is, jönnek a részletek. Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás. Tavankúton, Misityevón és Bajmokon pusztított leginkább a szélsőséges idő. A károk hatalmasak, több ezer hektárt is érinthet a probléma. Vajtai Viktória riportja.
15: 4-5 kilométeres sávban érkezett a jégeső Bácskába vasárnap délután, ami óriási pusztítást végzett a termőföldeken. A jég szinte a földdel tette egyenlővé az aratásra váró búzát, de nem kímélte a kukoricát sem. Farkas Flórián, mezőgazdasági termelő.
16: Magyarországon keletkezett ugye ez a nagy felhő. Elég masszív is volt, és úgy látszik, hogy rengeteg jéget tartott magában. Azért, mert körülbelül egész le orrahóig, szóval körülbelül egy 20-25 kilométer mélyen, 4 kilométer szélesen, egy, hát most Gorombán lehet, hogy 10 000 hektáros felületet letakart.
15: A jégverés során negy nagyságú jég hullott, egyes területeken azonban barackszemnyi jégszemeket is jelentettek.
16: Ez a kukorica is függetlenül attól, hogy úgy néz ki, hogy egy része azért talpon maradt, nagyon sok van olyan, ami annyira meg van sértve, hogy valójában csak a haja tartsa. Még úgy, hogy valószínűleg itt még egy 50% ki fog dűni. A búzák, árpák azok totál károsak, úgyhogy valószínűleg nem is lesz érdemes őket learatni. Repcébe is nagyok a károk, ugye főleg azok, akik egy kicsit érettebbek voltak, ki vannak verve ugye a hüvelyekből a szemek.
15: Ami Szabadkát illeti, a jégverés leginkább a bajmoki és a tavankúti határ egyes részeit érintette. A gyümölcsösökben ugyanakkor a vártnál kisebb károk keletkeztek. Damir Varga, a Szabadkai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szolgálat igazgatója. A legnagyobb károkat az őszi vetésű növények szenvedték el, különösen a repce, amely eleve nagyon érzékeny a jégverésre. Súlyosan károsodtak az őszi gabonafélék, de a napraforgó és a kukorica is. Azokon a területeken, ahol a napraforgó vagy a kukorica volt vetve, a kisebb mennyiségű növényi maradvány miatt még lehetőség van a táblák újravetésére, korai érésű kukorica vagy napraforgó hibridekkel.
17: A hibridim a kukoruza éli szuncakleta.
15: A Magyarország felől érkező szupercella Bajmok térségében mintegy 8 percen át szinte kizárólag jeget hozott, miközben csak elenyésző mennyiségű csapadék hullott. A károk felmérése még folyamatban van, azonban a pontos veszteség majd a betakarításkor derül ki. A gazdák hónapokon át dolgoztak, hogy jó termés legyen, viszont a jégeső percek alatt keresztül húzhatta számításaikat.
7: Idén is több nyilvános felhívással támogatja a község bejegyzett gazdáit és a helyi mezőgazdasági iskola tevékenységét a Magyar Kanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap, számolt be róla sajtótájékoztató keretében Dencs Valéria. Magyar Kanizsa Községi Tanácsának gazdasági fejlesztésekkel megbízott tagja ismertette, idén 6 pályázati pontot hirdetett meg az önkormányzat, amelynek összértéke 8 500 000 dinár.
18: Szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésének anyagi támogatása. Itt a feltétel az, hogy regisztrált mezőgazdasági termelőnek kell lenni. A keretösszeg az 500 000 dinár. A minőségi tenyészállatok beszerzésének támogatása, ez egy nagyon népszerű vonal, amelyre 4 millió dinárt tervezett az önkormányzat. Itt a feltétel az, hogy tej- és húshasznú szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket vagy sertésztenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdáknak tudnak majd támogatást beadni. Öntözésre szolgáló gépek, eszközök és felszerelések befektetésének támogatására kútfúrás, valamint tifon, esőszárnyak vásárlása nem lehetséges. Itt a feltétel az, hogy a pályázónak gyümölcsös, szőlő, zöldség, illetve gabona, virág vagy gombafélék, ipari gyógy és fűszernövények termelésével kell, hogy foglalkozzon, és ez bejegyzett gazdaságnak kell lennie.
7: Fiatalok alkotnak a zentai népkertben, másodszor szervezték meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészet szakos tanulói számára azt az ötnapos tábort, amelynek fókuszában idén a land art és a street art áll. A diákok vasárnaptól csütörtökig különleges természetbe illeszkedő és utcai művészeti formákkal, módszerekkel ismerkedhetnek meg a szakmai vezetők irányításával. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
19: Az alkotó táborban a résztvevők nagy része bolyaiksokból áll. Az ötnapos rendezvény során a diákok elméleti és gyakorlati betekintést nyerhetnek a Land Art, valamint a Street Art világába, miközben Balla Ákos és Gubik Korina tanárok koordinálják a munkájukat. Balla Ákos, az Entei Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészet tanára.
20: A Land Art, ez egy természetbe történő ilyen táj, természetmű, ilyen művészet az egész. Ez a 60-as, 70-es években alakult ki Észak-Amerikába és Angliába, inkább Észak-Amerikában a területeket lát fel, és ilyen különböző, hol kézi erővel, hol különböző gépekkel építettek ilyen természetbe ilyen különböző formákat, térformákat. Az ott a lényege, hogy a műterem és a galéria kikerüljön a természetbe, és kint történjenek ezek az alkotások.
19: A tábor másik központi témája street art, vagyis az utcai művészet, amely szintén a 60-as, 70-es és a 80-as években indult hódító útjára Észak-Amerikából és Angliából, majd gyorsan átterjedt Európába is. Ez az irányzat mára rendkívül népszerűvé vált a fiatalok körében, és számtalan ága alakult ki, a földön és a falon történő utcafestéstől egészen a vonatok dekorálásáig. A táborban folyó alkotói folyamat minden egyes pillanatát kamerával dokumentálják. Az esemény hivatalos fotósa Bodó Fanni.
21: Land Art és Street Art-tel fogunk foglalkozni. Nekem jobban a Street Art az, ami passzolna az én stílusomhoz.
19: Ugye te vagy az esemény fotósa, is mesélni erről, hogy milyen élmény megörökíteni?
21: Érdekes látni kívülről, hogy megalkotják, és nekem is ez a kreativitás, hogy hogyan tudom átadni ezt, hogy nekik milyen alkotni, és hogy hogyan élik ők is meg ezt, vagy hogy hogyan élem meg. Viszont.
19: A diákok munkáiból és a folyamatot megörökítő fényképekből csütörtökön a zárónapon nyílik kiállítás a bázisponton. A tábor egy román-szerb IPA projekt részeként valósul meg. A szerbiai főpályázó az Entei Cifi Civil Központ, a romániai partner pedig a Temesvári Várbás kiállítás a bázisponton. A tábor egy román-szerb IPA projekt részeként valósul

0: majd a reggeli kávé mellé. Holnap is érdemes lesz meccset nézni, bemutatkozik az angol válogatott a VB-n, ráadásul nem is akárki ellen, Horvátország ellen játszanak majd 22 órától Arlingtonban. A pontos idő 16 óra 17 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, szerdán és csütörtökön napos meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot, pénteken pedig még melegebb lesz, helyenként akár 33 fokot is mérhetünk. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától ismét én várom Önöket friss hírekkel, további kellemes napot kívánok, a viszonthallásra!
2: Hírek
3: és azok háttere.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
2: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyorban hozta a fogkefé s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam reggelit.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00-tól.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

Aç aç aç.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Örökérvényű dallamok,
1: dallamok. A 107,1 MHz-en.
0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
9: A főhős ellovagol a messzeségbe.
10: A repülő csészeaj leszáll.
9: Valaki fegyvert ránt.
10: Más pedig szerelmesen ölel.
9: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
10: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
9: Muzsikál a mozi.
10: A 107,1 MHz-en.
11: Filmzenei műsorunkban a Bűnösök című amerikai filmdalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A bűnösök, angolul a Sinners című film, egy 2025-ben bemutatott amerikai természet feletti horror thriller dráma, amelyet Ryan Coogler írt és rendezett. A főszerepben Michael B. Jordan látható, aki egy ikerpár mindkét tagját alakítja.

0: 2025-ös Bűnösök különleges műfaji keverékű film, egyrészt déli gótikus vámpír horror, közben társadalmi dráma, de blúzos zenés produkció is.
1: You ready? All right.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A bűnösök története az 1930-as években a nagy gazdasági világválság idején játszódik a Mississippi deltában, a blues őshazájában. Egy ikerpár, Smoke és Stack megpróbál hátat fordítani bűnös gangster múltjának. Hazatérnek szülővárosukba, és a lopott pénzből egy illegális táncos zenés szórakozó helyet nyitnak az újrakezdés reményében. Az ünnepies megnyitó éjszakáján azonban a múlt bűnei helyett valami sokkal sötétebb csap le rájuk, vámpírok. A film a vámpirizmust erőteljes metaforaként használja a rasszizmus, a kisebbségek elnyomása és a kulturális javak kizsákmányolása elleni küzdelem bemutatására.

0: A Bűnösök című film zenéjét az Oscar-díjas Ludwig Göransson szerezte. A zene nem csak háttérként szolgál, hanem a film nyelvezetének és DNS-ének szerves része. Göransson mély, atmoszférikus, blues-orientált és jazzes dalamvilágot alkotott meg, amely tökéletesen idomul a korhű hangulathoz.
1: Sok mindent láttam már. Embereket meghalni. Úgy, ahogy nem is képzeltem, hogy lehet. Szeretlek, testvér. Légy óvatos.
2: Az leszek. Ryan Coogler.
1: De hiába láttam annyi mindent.
2: A Fekete Párduc és a Creed rendezőjének.
1: Soha nem láttam démonokat. Se szellemeket.
2: Új látomással.
1: Se mágiát.
2: A félelemről.
1: Mostanáig. Menjünk be a házba.
3: Engedjetek be! Ez valami nagyon durva dolog!
4: Ha sokat táncolsz a sátánnal...
3: Halljátok! Engedjetek be! Nyissátok ki! Nyissátok ki! Nyissátok ki!
4: Ne csodáld, ha egyszer haza kísér.
2: Bűnösök.

Az illegális táncos zenés szórakozó helyen készült egy jelenet a bűnösökben, amelyet a kritikusok monumentális zenei és koreográfiai betétként emlegetnek. Ebben a zene szinte spirituális és transzcendens erővé válik.

A bűnösök rekordmennyiségű 16 Oscar jelölést kapott, ezekből végül 4 díjat nyert meg. A film elhozta az aranyszobrot a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Michael B. Jordan elnyerte élete első Oscar díját az Iker pár Smoke és Szek megformálásáért. Díjat kapott az eredeti forgatókönyv. Ryan Coogler vihette haza az Oscart a film egyedi gótikus horrorba ágyazott történetéért. Díjazták továbbá az operatőrt Autumn Dorald Arkapót, aki történelmet írt, ugyanis az Oscar történetében ő az első női operatőr, aki megnyerte a díjat. Az eredeti filmzene is elismerést kapott különleges blues és jazz alapú dallamvilágáért.

A kritikusok dicsérik Ryan Coogler bátor és magabiztos rendezését a Bűnösök című film kapcsán. Azt írták, sietség nélkül, gyönyörű, hosszú beállításokkal építi fel a film sűrű, folytogató atmoszféráját. Kiemelik még Michael B. Jordan alakítását. Ő alakítja az ikerpár mindkét tagját. A filmszakértők szerint a kettős játék nem hat olcsó trükknek, a színész teljesen elkülöníthető karaktereket formál meg. Emellett a dialógusokat autentikusnak tartják, az akció jeleneteket pedig véreseknek és intenzíveknek, ami egy horrortól el is várható.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A bűnösök a közönség körében is hatalmas sikert aratott. Világszerte több mint 320 millió dolláros bevételt hozott a mozikban. A nézők szerették a film elsöprő energiáját és azt, hogy végre egy teljesen eredeti, nem franchise-ra épülő hollywoodi blockbustert láthattak. Sokan kiemelték, hogy a filmet IMAX-ben érdemes megnézni, mert a vizuális világ és a dübörgő hangzás ott érvényesül igazán. A fórumokon többen írták, hogy a film olyan, mint egy sodró ritmusú koncert, ami a stáblista lepergése után is hosszú ideig a nézővel marad.

0: Never Be Free.
1: Filmzenei műsorunkban a Bűnösök című 2025-ös amerikai zenés dráma, horror, thriller dalait hallhatták. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

She says, I think I'd better

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

Örömből, harsog még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok. Nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábaim.

0: A 70-es évek
1: slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
1: a zene mindenki.
3: A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Jól van, emberek, óra indul.
4: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
3: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
3: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban már szól is az AC/DC. A banda 1973-ban alakult az ausztráliai Sydney-ben. A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitárriffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

0: Rock Klasszik.
1: Az 1977-ben New Yorkban alakult Ram Jam egy rendkívül rövid életű, alig több mint egy évig működő amerikai hard rock, boogie rock együttes volt, amely örökre beírta magát a zenetörténetbe a Black Betty című tradicionális afroamerikai munkadalát dolgozásával. A Black Betty eredetileg a déli börtönökben és kényszermunkatáborokban használt bőrkorbács gúny neve volt, más vidékeken viszont a rabokat a földekre vagy a börtönbe szállító fekete rabkocsit, esetleg az azt húzó lovat nevezték így.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: A Volán RT zenekar története során két jelentősen eltérő felállás létezett. Az elsőben a női vokál dominált Szigeti Edith gitárossal, míg a második arról ismert, hogy a későbbi Kártágó együttes alapító tagjai itt játszottak együtt először.

A P-Mobil neve a Perpetuum Mobile, örök mozgó kifejezés rövidítése. A bandában olyan énekesek is tagok voltak, mint Viki Dágyula, Tunyogi Péter és Rudán Joe. Schuster Lóránt a P-Mobil alapítója, vezetője és szövegírója, aki nem zenél és nem énekel a színpadon.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: Az 1973-as alapítású amerikai Cheap Trick Rick Nielsen füldamászó gitárriffjeivel lett világhírű. Rick az ötnyakú Hammer gitárjáról, míg a basszusgitáros Tom Peterson a világ első 12 húros basszusgitárjának megalkotásáról ismert.

0: Led Zeppelin
1: és a Black Sabbath, AC/DC,
0: Motorhead,
1: dereng valami?
2: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
3: Rock klasszik.
4: A TEM északi rockkegyük PES 1964-ben alakult meg Belfastban. Náluk kezdte karrierjét a legendás énekes-dalszerző Van Morrison. Nevüket az 1950-es évek egyik klasszikus sci-fi horrorfilmje, a TEM ők ihlette.

0: rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A The Doors az amerikai rock történet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb zenekara, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. Zenéjükben a pszichedelikus rock, a blues és a jazz elemei keveredtek Jim Morrison sötét, költői szövegeivel.

0: 107.1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a Bergendi fivérek voltak, István és Péter.

0: a klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: A hányatott sorsú Hitrock együttes 1979-ben alakult. A hanglemezgyári cenzúra által hátráltatott bandát elkerülte a nagy áttörés. 1984-ben jelent meg legismertebb daluk, a Vincsavargó halála.

107,1. ASMR. Most zenéjen a Jimmy Page gitáros által 1968-ban Angliában alapított Led Zeppelin. Az innovatív gitárjáték, Robert Plant énekhangja és John Bonham elemi erejű dobtechnikája határozta meg a Zeppelin hangzást.

Az 1953. június 24-én született Révész Sándor 1971-ben csatlakozott a Generál együtteshez, majd 1975-ben a Piramis frontembereként írt rocktörténelmet. A sikerek csúcsán 1981-ben kilépett a Piramisból, és ezután egy külföldi luxushajón zenélt, majd 1985-ös hazatérése után indította el szóló karrierjét.

0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: Ez a Pandora's Box, vagy P-Box, melyet 1980-ban alapított a korábbi P-Mobil tagok közül Bencsik Sándor és Cserháti István. Az énekes kezdetben Varga Miklós volt, majd helyét Viki Dágyula vette át.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: A Black Sabbath Angliában alakult 1968-ban. Tony Iommi gitárjátéka mellett jellemző rájuk az Ozzy Osbourne és a Ronnie James Dio féle két korszak.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

És éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi slágerek hullámhossza
1: 107,1.

nevem megkelek. Estelente megahertzen kedvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

svakom času samo mirno ćutim, govorim nešto kako znam.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.